0: bizalmának megszerzéséért, mondta az egészségügyi miniszter Siófokon csütörtök este a Magyar Kórház Szövetség 38. kongresszusán. Hegedűs Zsolt kijelentette, hogy ez a transzparencia fogja áthatni a tárcavezetői ciklusát. Úgy vélekedett, az, hogy az egészségügy újra önálló minisztériumot kapott, azt mutatja, hogy a mostani kormányzat prioritásként kezeli a területet. Barta Boróka, a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház társulatának tagja kapta idén a Kaszás Attila díjat. Az elismerést a művész csütörtökön a Víg Színházban vette át. A 2008-ban alapított díj olyan színészeket ismer el, akik nem csak kiemelkedő művészi teljesítményt nyújtanak, hanem meghatározó közösségformáló szerepet is betöltenek saját társulataikon belül.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, helyenként lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge, mérsékelt lesz. Hajnalban 14 és 16 fok között, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. November 1-től az aranyi lakótelepiekhez is bemegy a tömegközlekedés, ezt Szita Károly mondta azon a lakossági fórum sorozaton, ami a héten kezdődött Kaposváron. A polgármester hétfőn kezdte meg a már hagyományossá vált kaposvári beszélgetéseket. Ennek zaranyi lakótelepi állomásán elmondta, nem csak a környéken élők, de minden kaposvári találkozhat az új buszflottával, melynek tagjaiként midi buszok is járják majd a várost, leginkább azokon a területeken, ahol az útszélessége miatt nem férnének el a hagyományos szóló vagy csuklós buszok. A településvezető hozzátette, hogy megújul a buszmenetrend is, aminek eredményeként sűrűbben járnak majd a buszok Kaposvár utcáin. Már csak vasárnapig lehet jelentkezni a Nevetni Kék Alapítvány önkéntes kereső felhívására. Az alapítvány a közösségi oldalán tudatta, hogy Kaposváron is keresi azokat a 18 év feletti segítőket, akik késznek érzik magukat arra, hogy önkéntesként támogassák a kórházban fekvő gyerekeket. A heti néhány órányi elfoglaltságot jelentő látogatásokkal az alapítvány célja, hogy enyhítse a kisbetegek szorongásait, fájdalmait és elterelje a figyelmüket a betegségről. Aki csatlakozna a kórházi önkéntesekhez, a nevetnikék.hu oldalon jelentkezhet szeptember 20-áig. Továbbra sem találtak telitalálatos szelvényt, már 7 sorsolás óta nem vitték el a főnyereményt a 6-os lottón. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott csütörtöki sorsoláson az 1-es, a 2-es, a 23-as, a 28-as, a 35-ös és a 40-es számokat húzták ki. Az 5 találatos szelvények nyereménye egyenként 1.586.870 forint. A 4-esek 19.695 forintot érnek, míg a 3-asokért 4.895 forintot fizetnek a lottózókban. A következő sorsoláson várható nyereményösszeg a 6-os lottón 600 millió forint lesz.
0: Időjárás jelentés.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Hallottatok már a rózsaszín párducokról?
2: Hát én a népszerű filmre gondolok.
1: Így van, de nem, ők a rózsaszín párducok. Uh-huh. Mert hogy nem egy kőről van szó, hanem egy bandáról. Sajnos kevésbé szexi a sztori, mint ahogy hangzik. Mert ugye azt gondolnád, hogy csinos huncut lányok, akik kirámolják a bankot? Hát mert bár a rózsaszín párducok szőke, harisnyás, magas sarkú csajszik voltak, sajnos csak látszatra. Mert hogy a szexi szerelésben férfiak voltak.
2: Igen, kukac volt az almában.
1: Négy férfi fényes nappal a legnagyobb nyugalommal sétált be a párizsi exkluzív Harry Winston ékszerszalomba, előrántották a ruhájuk alá rejtett kézi fegyvereket és egy kézigránátot, 20 perc alatt több mint 100 millió dollár értékű gyémántgyűrűt, nyakláncot és órát söpörtek a zsákokba, olyan gyorsan és magabiztosan távoztak állítólag, hogy a rendőrség csak később eszmélt fel. Azóta sem tudni, hogy a kukacos cicák hova lettek a pénzzel.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. 91.2.

pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Országszerte ingyen mehetnek múzeumba az érdeklődők ezen a hétvégén a Kulturális Örökség napjai alkalmából. A Riprónai Múzeum is várja a látogatókat. A Kaposvári Intézmény ma és holnap csatlakozik a programsorozathoz. Aki szeretné kihasználni a lehetőséget, ezen a két napon díjmentesen tekintheti meg a múzeum kiállításait. Olyan helyszíneket is fel lehet fedezni, amelyek máskor nem vagy csak ritkán látogathatók. Ma délelőtt például a jelenlévők a Kaposvári Intermodális csomópont történetébe, mindennapjaiba is betekintést nyerhetnek. Papírsárkányok lepik el az eget ezen a hétvégén Zamárdiban. A somogyi településen immár második alkalommal rendezik meg az égen járó Nemzetközi Papírsárkány Fesztivált. Öt országból mintegy 20 alkotó érkezik, akik különleges papírsárkányokat, repülőszerkezeteket és lebegő szobrokat mutatnak be. A háromnapos programban látványos nappali és éjszakai sárkányreptetések, sárkánykészítő workshopok, égi parádé és családi programok szerepelnek. Megújult formában és struktúrában működik tovább az Autisták Országos Szövetségének infopont hálózata. Az átalakítás legfőbb célja, hogy az irodák ismét közvetlenül, személyes jelenléttel és valódi helyben elérhető kapcsolódási pontként segítsék az autista embereket, családjaikat és a velük dolgozó szakembereket. A szervezet közlése szerint az infopontok legalább heti két alkalommal személyes ügyfélfogadást biztosítanak, és legalább három havonta szülőklubokat és közösségi programokat szerveznek. Az új modellben a hálózatot jelenleg 7 iroda alkotja, amelyek Budapesten, Egerben, Győrben, Nagykanizsán, Pécsen, Szekszárdon és Veszprémben érhetők el.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, helyenként lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge, mérsékelt lesz. Hajnalban 14 és 16 fok között, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreivel Bán Évát hallják. 9. alkalommal díjazták a legjobb kaposvári informatika tanárokat. Az idei megmérettetésen 13 pedagógus vett részt, közülük 4-en szakmai kategóriában, 6-an pedig külön díjasként kaptak elismerést. A Precognox Kft. 2017 óta hirdeti meg az informatika tanároknak szóló pályázatát. A társaság ezzel a díjjal ismeri el azokat a pedagógusokat, akik szerintük kevés figyelmet kapnak, miközben jelentős szerepet játszanak a jövő formálásában. Háromnapos parkszínházi fesztivállal nyitja meg 17. évadát a Bábszintér. A vasárnapig tartó rendezvénynek a kaposvári Vasari Park ad otthont. Az évadnyitó családi napokon báb és tűz színházi előadások, diavetítések várják az érdeklődőket. Lesznek tűzzsonglőrök, tintaló cirkusz, felvonulnak a ballonbábok, emellett a játszóterek, a zenefestőműhely, az óriás toronyépítő és az esti fényjátékok is élményeket ígérnek a kicsiknek és a nagyobbaknak. Két témában is alkothatnak mindazok, akik elmennek az S-Park élményfestős programjára. A park közösségi oldalán megosztott bejegyzés szerint ma két turnusban, egy délelőtti és egy délutáni blokkban várják az érdeklődőket a Bíbor Ligetbe. Rajztudás nem szükséges, a cél az élményszerzés és a mentális feltöltődés. Az ingyenes rendezvényen turnusonként összesen 24 fő vehet részt, ezért a szervezők mindenkitől regisztrációt kérnek. Magyarország kész hozzájárulni Európa biztonságához, de mindenekelőtt saját nemzetünk biztonságát kell garantálnunk, emelte ki a honvédelmi miniszter Prágából jelentkezve a Facebook oldalán csütörtökön. Ruszin Szendi Romulus nemzetközi találkozón vesz részt a Csefővárosban, ahol Európa védelmének új korszakáról egyeztettek a kontinens biztonságáért felelős politikai és katonai vezetőkkel. A miniszter kiemelte, Magyarország érdeke egy olyan Európa, amely biztonságos, ellenálló és képes saját védelmi képességeit megerősíteni, miközben továbbra is a transzatlanti szövetségi rendszerben gondolkodik. A szombathelyi azbesztmentesítési munkák felfüggesztését követelte a Greenpeace csütörtökön. A szervezet szerint a munkások védőfelszerelés nélkül dolgoznak a területen, szakszerűtlenül végzik a veszélyes hulladék kezelését, és ezzel a lakosság egészségét is veszélyeztetik, mivel az azbeszt levegőben szálló rostanyaga súlyosan egészségkárosító. A kormányhivatal főigazgatója azonnali helyszíni vizsgálatot ígért. Az aszbeszt szennyezés ügye áprilisban robbant ki Vas megyében, ahol a helyi kormányhivatal azt közölte, hogy a város egyik családi házas övezetében, tucatnyi utcában aszbeszt tartalmú kőzúzalékot terítettek le évekkel korábban. A kőzúzalék osztrák bányákból érkezett.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, helyenként lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge, mérsékelt lesz. Reggel 16 és 18 fok között, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 91.2 Rádió Most.
1: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreivel Bán Évát hallják. Holnapig tart az Ars Sacra Fesztivál. A 20. alkalommal megrendezett országos programsorozathoz Kaposvár idén is több helyszínnel és számtalan programmal kapcsolódott. Ma az evangélikus templomba várják az érdeklődőket, akik az evangélikus zenekar, az evangélikus kórus, a Lélekvár zenekar, valamint a Berzsenyi Dániel evangélikus iskola kórusainak közös koncertjét élvezhetik. Az Ars Sacra záró eseményét holnap tartják a Szent Margit templomban. Itt Votin Dóra festőművész kiállítását nyitja meg dr. Rumszauer Miklós plébános püspöki helynök. Különleges program várja a kaposvári családokat ma. A városba érkezik a Teddy Maci Kórház. Az Egészséges Kaposvár szervezésében immár második alkalommal találkozhatunk a pécsi kezdeményezéssel, ami legfőképp a gyerekeknek kínál élményt. A kicsik játékosan ismerkedhetnek meg az orvoslás világával, barátságos környezetben találkozhatnak az orvosokkal és eszközeikkel, miközben megtanulhatják például azt, hogy hogyan kell mentőt hívni. A Teddy Maci Kórház családi napja reggel 9-től délig várja az érdeklődőket a Polgárok Háza udvarán. A Kasi is csatlakozik az Európai Sporthéthez. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola a Facebook oldalán tette közzé a jövő szerdai programot. Ezen a sportiskola szakemberei beszélnek többek között a sportprevencióról és a rehabilitációról. Szó lesz az SMR-henger használatáról, valamint arról is, hogy milyen szerepe van az utánpótlásban az erőnléti edzésnek. A Pályán túl című előadás sorozatra a Körcsarnokba várják a sportolókat, edzőket és minden sport iránt érdeklődő kaposvárit. Novemberben érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete, az utalvány, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos felhívta a figyelmet arra, hogy azok, akik az első részletet bankszámlára kapták, de az utalás óta lakhelyet változtattak, jó, ha ellenőrzik, szerepele az új címük a Magyar Állam kincstár rendszerében. Erről az ügyfélkapunk keresztül is kapnak tájékoztatást az érintettek. A miniszter azt írta, ha a cím nem egyezik a lakcímkártyán szereplővel, akkor szeptember 20-áig kell bejelenteni a változást. Aki az első részletet postán kapta, annak nincs teendője, ugyanis az utalvány is ugyanarra a címre érkezik. Földrengés volt Nagykálló térségében, közölte a HunRen Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Tájékoztatásuk szerint a 2,7-es magnitúdójú földrengés csütörtök este valamivel 9:45 után keletkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen. A lakosság érzékelte a földmozgást, az obszervatóriumba eddig Nyíregyházáról érkezett bejelentés, a katasztrófa védelem felé azonban nem jelentettek károkat.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, helyenként lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge, mérsékelt lesz. Reggel 16 és 18 fok között, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Szeptember 22-én kedden az Európai Autómentes Napon az Egészséges Kaposvár és a Life EP Hungary támogatásával ismét bringás reggeli Kaposváron. Pattanj biciklire és indulj kerékpárra a munkába vagy iskolába. Reggel 7 és 8.30 között várunk a Kossuth téren, valamint a Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződésében, ahol egy finom és egészséges reggelivel ajándékozunk meg. Két kerék, egy jó reggeli, és már is jobban indul a nap. Szeptember 22-én kedd, Kossuth tér, Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződése. Teker hozzánk és reggeliz velünk!
2: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei Jugúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottam. Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2.

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2. Rádió Most!

0: Reklám.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el, és próbáld ki tesztvezetésen!
2: Kia. Movement that inspires.
3: Felség, a reggeli tálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamra legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
4: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 millió forintos fődíjat.
5: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Jó reggelt kívánok, a Rádió Most híreivel Bán Évát hallják. Már csak vasárnapig lehet jelentkezni a Nevetni Kék Alapítvány önkéntes kereső felhívására. Az alapítvány a közösségi oldalán tudatta, hogy Kaposváron is keresi azokat a 18 év feletti segítőket, akik késznek érzik magukat arra, hogy önkéntesként támogassák a kórházban fekvő gyerekeket. A heti néhány órányi elfoglaltságot jelentő látogatásokkal az alapítvány célja, hogy enyhítse a kisbetegek szorongásait, fájdalmait és elterelje a figyelmüket a betegségről. Aki csatlakozna a kórházi önkéntesekhez, a nevetnikék.hu oldalon jelentkezhet szeptember 20-áig. Kiállítás megnyitóval kezdődött csütörtökön és 4 napig tart a Katolikus Társadalmi Napok, azaz a Kattárs, az évente megrendezett vándorló jellegű országos eseménysorozatot idén a Kaposvári Egyházmegye látja vendégül, így a programok helyszíneit Kaposvár és környéke adja. A 4 nap alatt szakmai konferenciát, de sport és kulturális rendezvényeket is tartanak. Péntek este fáklyás körmenetre vártak mindenkit a főutcára, ma pedig a Kossuth téri színpadon Olá Gergő és Szabó Balázs bandája adnak koncertet. Folytatódik a Szobanövény ABC. A Kaposvári Kulturális Központ növénygondozási workshopját ma tartják az Együd Árpád Kulturális Központban. A résztvevők általános növényismereti tudással gazdagodhatnak, hallhatnak a növények talaj, víz és fényigényéről, de a szaporítás is a témák között szerepel. A szervezők arra biztatnak, hogy akinek van megmentésre, átültetésre váró példánya, azt is vigye magával, hogy szakember segítségével hozhassa rendbe a növényt. A workshop ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az ezzel kapcsolatos információk a Kaposvári Kulturális Központ Facebook oldalán olvashatók. Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Azt írták, hogy az örökítő anyag Budapest és az annak agglomerációjába tartozó települések mintájában volt kimutatható, helyenként a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban. A Népegészségügyi Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a következő időszakban a koronavírus fertőzések számának szorványos emelkedése várható. Megkezdték a történészek a Terrorháza Múzeum szakmai átvilágítását, amely a jövő keddi újranyitásig nem, majd csak egy későbbi időpontban fejeződik be, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Budapesten csütörtökön. Tar Zoltán kiemelte, az elmúlt években megfogalmazott értékelések alapján úgy ítélték meg, hogy a kiállítást érdemes szakmailag átvilágítani, ezért is kérték fel a feladatra az ELTE Történettudományi Kutatóintézetét.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, helyenként lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge, mérsékelt lesz. Reggel 16 és 18 fok között, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Gyürti Betta.
7: Derűs reggelt kívánok mindenkinek 4 perccel 7 óra után, szeptember 19-én, ezúttal egy szombati napon. Abban bízom, hogy mindenki akkor kell ezen a napon, amikor akar. Tehát akik már úton vannak esetleg, vagy talpon, azok nem muszájból ébredtek, hanem mert éppen ez így esett jól. Akiknek pedig a lustálkodás esik jól, azok most per pillanat nem is rádióznak. Jó pihenést és kikapcsolódást kívánok a hétvégére mindenkinek, a feltöltődéshez, de akár a munkához is. Hozzuk a legjobb slágereket, Miley Cyrus újdonságát, például tegnap jelent meg a nagy lemeze az énekesnőnek, a Best Pursuits, ennek címadó dalát hallgatjuk, de előbb még David Guetta és Bebe Rexha gondoskodik arról, hogy jól érezzük magunkat.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I
1: Gabi, Teo, Rádió. Kezd velünk a napot. Rádió most. Ne hagyd.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Mai névnaposaink szeptember 19-én a Wilhelminák, Alfrédok, Emíliák, Jónások, a Máriák megint ünnepelhetnek akár Paloma, Sebő, Szabolcs, Szilárd, Tivadar, Tódor és Vilma nevet viselők is. A Wilhelmina egy latin-germán német eredetű név, a jelentése erős akaratú védelmező. Aztán nem említettem például a Dorian nevet, vagy azt, hogy ne lepődjetek meg, hogyha egy január nevű úrral találkoztok. A jelentése egyébként nem a naptári hónap, hanem Janusz Istenhez tartozó. Ugyanakkor tuti, hogy vannak köztetek szülinaposok is. Sok boldogságot kívánok az ünneplőknek, egy kitűnő tehetségű amerikai zeneszerző is. E napon ünnepel Nile Rodgers, 1952-ben született, 74 éves lett tehát ma, és olyan dalok köthetők a nevéhez, mint a Pharrell Williams számára írt Happy. Így tényleg mindenkinek boldog lesz a reggele, mert meghallgatjuk.
0: Ez volt a kalendárium. Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Friss a reggelünk, még így egy perccel fél nyolc előtt is ezt mondhatom. A hőmérők 15-16 fok körül állnak térségünkben. Sok a felhő felettünk, és nem messze tőlünk esett is most reggel így az eső, de nagyon csapadékra mi nem kell, hogy számítsunk. A déli óráktól már csak kevés felhő lesz felettünk, és 25-26-27 fokig is emelkedhetnek a hőmérők. Derült lesz az ég felettünk az éjszakai órákban is, 13 fokig hűl vissza holnap reggelre a levegő, és 28-29 fokra számíthatunk még egy mondhatni utolsó nyári napra, vasárnap sok-sok-sok napsütéssel, amiből marad azért jövő hétre is, de jön hétfőre egy hideg front, erős széllel, nagy csapadékot nem ígérnek, közepesen felhős lesz az ég felettünk, de már csak 21 fokot fogunk mérni a délutáni órákban, és a 20-22 fok lesz általános aztán a következő napokban már hetekben. Emellett őszies reggelekkel készüljetek, úgyhogy már a kis kabát is kell a 7-9-10 fokos reggeleken.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buena Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Brazília helyszín, a központi bank fortezalai fiókját kifosztották, de nem is akárhogy. A bankfiók mellett mit ad Isten nyílt egy műfű és kerti dekoráció bolt. Miközben a vásárlók hónapokon keresztül örültek a sok szép dekorációnak és vásárolgattak a kertjükben, lakásukba, házukba, fogalmuk sem volt arról, hogy az alaksorban közben a srácok egy 200 méter hosszú klímaberendezéssel és világítással felszerelt alagutat ástak a bank széfje alá.
4: Hoppá.
3: A szomszédoknak és a rendőröknek sem tűnt fel, hogy teherautó számra hordják ki a földet az épületből, hiszen azt hitték, hogy a növényüzlet miatt mozgatnak ennyi anyagot. Az elkövetőknek nem derogált a hétvégi túlóra, és közel 70 millió dollárt vittek el. A poén az, hogy a bank nem biztosította az összeget, mert szerintük elhanyagolható volt a rablás esélye, olyan biztonságosnak tartották a mélyben lévő
4: alulról várták a támadást.
3: Hát nem alulról.
1: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
5: Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Szeptember 22-én kedden az Európai Autómentes Napon az Egészséges Kaposvár és a Life EP Hungary támogatásával ismét bringás reggeli Kaposváron. Pattanj biciklire és indulj kerékpárra a munkába vagy iskolába. Reggel 7 és 8.30 között várunk a Kossuth téren, valamint a Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződésében, ahol egy finom és egészséges reggelivel ajándékozunk meg. Két kerék, egy jó reggeli, és már is jobban indul a nap. Szeptember 22-én kedd, Kossuth tér, Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződése. Tekerj hozzánk és reggelizz velünk!
6: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei Jugúváros önkormányzata megbízásából.
5: Dolgozni mész, bevásárolni indulsz, vagy csak dolgod van a városban, a következő utathoz nem feltétlenül kell autó. Válaszd a közösségi közlekedést, pattanj a kerékpárodra, közbringára, vagy egyszerűen csak gyalogolj. Tegyél néhány apró, de fontos lépést a környezetedért. Kevesebb autó, kevesebb káros anyagkibocsátás, több mozgás és egy élhetőbb Kaposvár. Óvd Kaposvár levegőjét, mert minden megtett kilométer számít.
6: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei Jugúváros önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Tegnap kezdődött és vasárnapig tart a Bábszintér Parkszínházi Fesztiválja. A kollégáim kint voltak a helyszínen, és rengeteg gyönyörű fotót készítettek. A galéria ott van a kaposvármost.hu-n, bárki megtekintheti, és aztán tuti, hogy kedvet is kaptok ahhoz, hogy a mai napon ellátogassatok a helyszínre kicsikkel és nagyobbakkal, vagy holnap délelőtt. Amiért még érdemes felkeresni a kaposvármost.hu-t, az őszi nyereményjáték. Ott vannak részletek az oldalon, hogy mit kell tenni a rengeteg meglepetésért, ami Kaposvár lakóit várja a Most Média csoport játékán. Aztán gyönyörű eredményekkel büszkékedhet a város ismét, az év informatika tanárairól is olvashattok, aztán rangos díjakkal ismerték el a kórház 3 munkatársát, az Oktatási Hivatal bázis intézménye lett a Munkácsy Mihály Gimnázium, de arról is van fent cikk az oldalon, hogy elindult a Szabad Egyetem 3. szemesztere a Matek kaposvári kampuszán, újabb fórumra hívja a lakosságot Kaposvár önkormányzata, és környezetszépítő versenyre is várnak minden kaposvárit. A jelentkezési határidő és minden részlet az oldalon a kaposvármost.hu-n.
0: Ez volt a Lapszemle. A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról.

0: Reklám.
1: Beköszöntött az ősz. Színes falevelek, kuckózós napok, és rengeteg meglepetés várja a Kaposvár lakóit. A Rádió Most, a kaposvármost.hu, a Kapos Extra és partnereik ezúttal egy izgalmas őszi nyereményjátékkal szeretnék még színesebbé tenni ezt a csodás évszakot. Játsz velünk a kaposvármost.hu oldalon szeptember 17-e és 21-e között, ahol meg annyi értékes nyeremény talál gazdára. Egy kis szerencsével idén ősszel a meglepetés úgy hullhat az öletbe, akár egy őszi falevél. A játék részleteiért keresd a kaposvármost.hu Facebook oldalát. Támogatóink: Optic World Exclusive optikai szaküzlet, Kultik Mozi Kaposvár, Vidi Technology, Mentes Morzsa, Aqua Head Spa Kaposvár.
2: Felség a reggeli tálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamra legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
3: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 millió forintos fődíjat.
4: Ez a Buona Vita.
3: Őszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj szeptember 11-e és 19-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a korzoshopping.hu weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha szeptember 19-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
5: Újra pluggingra fel! Ha szívesen kocogsz a szabadban, és elkötelezett vagy a tiszta környezet iránt, akkor ezt neked találták ki. Szeptember 26-án futunk, szedünk. A Trivium Kft. Környékét tisztítjuk meg. Kijelölt útvonal: Senna, Zselic-Kisfalut, Szilvász-Szentmárton, Pacsa. Tegyük zöldebbé környezetünket. Egyénileg vagy csapatban is versenyezhetsz. A cél, hogy a 2 órás szintidőn belül minél több szemetet gyűjts vagy gyűjtsetek. Részletek és regisztráció az esemény Facebook oldalán. Légy fit! Légy a jobbikéned! Trivium Plugging.
6: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el, és próbáld ki tesztvezetésen!
7: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreivel Bán Évát hallják. November 1-től az aranyi lakótelepiekhez is bemegy a tömegközlekedés. Ezt Szita Károly mondta azon a lakossági fórum sorozaton, ami a héten kezdődött Kaposváron. A polgármester hétfőn kezdte meg a már hagyományossá vált kaposvári beszélgetéseket. Ennek zaranyi lakótelepi állomásán elmondta, nem csak a környéken élők, de minden kaposvári találkozhat az új buszflottával, melynek tagjaiként midi buszok is járják majd a várost, leginkább azokon a területeken, ahol az út szélessége miatt nem férnének el a hagyományos szóló vagy csuklós buszok. A településvezető hozzátette, hogy megújul a buszmenetrend is, aminek eredményeként sűrűbben járnak majd a buszok Kaposvár utcáin. Országszerte ingyen mehetnek múzeumba az érdeklődők ezen a hétvégén a Kulturális Örökség napjai alkalmából. A Riprónai Múzeum is várja a látogatókat, a Kaposvári intézmény ma és holnap csatlakozik a programsorozathoz. Aki szeretné kihasználni a lehetőséget, ezen a két napon díjmentesen tekintheti meg a múzeum kiállításait. Olyan helyszíneket is fel lehet fedezni, amelyek máskor nem vagy csak ritkán látogathatók. Ma délelőtt például a jelenlévők a kaposvári intermodális csomópont történetébe, mindennapjaiba is betekintést nyerhetnek. Papírsárkányok lepik el az eget ezen a hétvégén Zamárdiban. A somogyi településen immár második alkalommal rendezik meg az égenjáró Nemzetközi Papírsárkány Fesztivált. 5 országból mintegy 20 alkotó érkezik, akik különleges papírsárkányokat, repülőszerkezeteket és lebegő szobrokat mutatnak be. A 3 napos programban látványos nappali és éjszakai sárkányreptetések, sárkánykészítő workshopok, égi parádé és családi programok szerepelnek. Magyarország kész hozzájárulni Európa biztonságához, de mindenekelőtt saját nemzetünk biztonságát kell garantálnunk, emelte ki a honvédelmi miniszter Prágából jelentkezve a Facebook oldalán csütörtökön. Ruszin Szendi Romulus nemzetközi találkozón vesz részt a Csefővárosban, ahol Európa védelmének új korszakáról egyeztettek a kontinens biztonságáért felelős politikai és katonai vezetőkkel. A miniszter kiemelte, Magyarország érdeke egy olyan Európa, amely biztonságos, ellenálló és képes saját védelmi képességeit megerősíteni, miközben továbbra is a transatlanti szövetségi rendszerben gondolkodik. Videoklip készítésre, live sessions sorozatra és stúdióidőre is lehet jelentkezni a Budapest Park tehetségtámogató programja keretében, de még az utca zenespotra is várják a jelentkezőket. A tehetségtámogató program egyszerre több pályázati lehetőséget is megnyit a feltörekvő és már ismert előadók és alkotók előtt. A program célja, hogy a magyar zenei szcéna szereplői szakmai támogatást, professzionális körülményeket és láthatóságot kapjanak pályájuk kibontakoztatásához és fenntartásához.
0: Időjárás jelentés.
8: Ma többfelé indulhat párásan, ködösen a nap, eleinte kisebb eső, zápor is kialakulhat. Napközben már többnyire napos, száraz időre van kilátás, helyenként lehetnek felhősebb időszakok. A szél gyenge, mérsékelt lesz. Reggel 16 és 18 fok között, délután pedig 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Biztos, hogy mindenki életében van olyan dal, amit nem tud egyszerűen megunni, akárhányszor hallgatja, akármikor imádja. Én így vagyok még mindig Lady Gaga és Bruno Mars közösével, a Die With A Smile című szólt a rádió moston, és remélem, hogy találtok folyamatosan ilyen slágereket, kedvetekre valókat nálunk. Ez a célunk, hogy jól érezzétek magatokat velünk. Ahogy ígértem korábban is, programajánlatokkal jövök nem sokára, illetve felcsapjuk még ebben az órában újra a kalendáriumot, de előre szólnék pár ügyben. Egyrészt a mai 20 a csúcson ismétlése majd csak délután 4 órakor kezdődik, mert hogy Miki kint lesz a Korzó bevásárlóközpontban, és 10 órától onnan jelentkezik be Szabival. A részletek hamarosan pontosan kiderülnek. Na de jöjjön Evermax nem sokára, illetve itt van Jamiroquai, a Runaway című kitűnősége.

0: Programajánló.
1: Ma Tibi kollégám szeretettel vár mindenkit 9 és 11 óra között az Együd Árpád Kulturális Központba a Szobanövény ABC Workshop sorozat idei következő fejezetére. Ingyenesen vehettek részt rajta, és olyan kérdésekre kaptok választ, hogy milyen a jó föld, hol lenne jó helyen egy-egy adott virág, elég vizet kap, és miért sárgul a levele. De természetesen további kérdéseket is feltehettek a mi szakinknak. A második kaposvári családi nap a Teddy Maci kórházzal szintén hamarosan kezdődik, és délig tart a Polgárok házában a rendezvény. A gyermekek felfedezhetik a gyógyítás világát játékos formában, találkozhatnak orvosokkal, az eszközöket kipróbálhatják. Szimulált mackó műtét közben például lesz ambulancia, ahol a gyermekek saját plüssállataikat vizsgálhatják és gyógyíthatják meg, és azt is megtudhatják, hogy hogyan kell hívni mentőt, ha baj van, és kaphatnak újraélesztési gyakorlatokat is. A részvétel ingyenes. Délután 3 órától a Bábszintér Park Színházi Fesztiválja ismét várja a nagy közönséget. Például a Tintaló Cirkusz szórakoztató programjaival lesz több báb előadás is, így 4-kor, 17:30-kor, 18:00-kor és este 20:00-kor is, sőt még babaszínházi előadást is tartogatnak a legkisebbeknek 16:30-tól. Holnap délelőtt 22:00-tól veszi kezdetét aztán újra a mulatság a Vasari Parkban, és délután 13:00-kor lesz majd vasárnap a fesztivál záró. Folyamatosan kipróbálhatják a kicsik és nagyobbak a különleges játékokat, ma pedig lesz még zenefestőműhely és óriás toronyépítő is. De lesz ma még szezonnyitó Lollipop éjszakai fürdőzés a Virágfürdőben, 20:45-tól várnak már mindenkit hajnalig, a hangulat felelős ismét DJ Volumen. Aztán a Kattárs Fesztivál is ezekben a napokban zajlik itt Kaposváron. Ma délelőtt is lesz 2 különleges előadás, a katolikus iskolában és a püspökségen, illetve gyermekprogramok is várják a családokat az Európa Parkban, 22:00-tól a Vatta Cukorzenekar lép fel, aztán a Kossuth téren Lukács Jenikő és Sábián Nestor, a Zselic Tánc Együttes az Európa Parkban lép majd fel, a Kaposvár helyőségi zenekart viszont a Kossuth téren lehet a délelőtti órákban meghallgatni. Délután is lesz sok minden, kerekasztal beszélgetés, a Kossuth téren lovagi bemutató, ünnepi hangverseny, és este jön Szabó Balázs bandája, valamint Olá Gergő is koncertezni a Kossuth tér nagy színpadára.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Ezen a szombaton, szeptember 19-én a Wilhelminák ünneplik névnapjukat, sok boldogságot a szülinaposoknak is. 1802-ben látta meg a napvilágot Kossuth Lajos államférfi és politikus. 98 éve mutatták be először a Mickey Mouse című filmet, 1928-ban történt ez. Aztán 1783-ban a Versailles kastély parkjában fedélzetén állatokkal felszállta a Montgolfier testvérek hő légballonja. A légömb 8 percet tartózkodott a levegőben és 2 kilométer. 1893-ban Új-Zélandon elsőként a világon, ezen a napon szavazati jogot kaptak a nők. William Golding, Nobel-díjas angol író, költő, a Legyek ura szerzője 1911-ben született. Míg Mészáros Márta Kossuth-díjas és Balázs Béla-díjas filmrendezőnk 1931-ben. És 78 éves lett ma Jeremy Irons, az Oscar-díjas angol színész. 35 éve 1991-ben találták meg Öcit, egy több ezer éves mumifikálódott férfi.
0: Ez volt a kalendárium. Ne érts be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Reklám. Őszi szinkavalkád a Hélia kertészetben. Gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
1: Beköszöntött az ősz. Színes falevelek, kuckózós napok és rengeteg meglepetés várja Kaposvár lakóit. A Rádió Most, a kaposvármost.hu, a Kapos Extra és partnereik ezúttal egy izgalmas őszi nyereményjátékkal szeretnék még színesebbé tenni ezt a csodás évszakot. Játsz velünk a kaposvármost.hu oldalon szeptember 17-e és 21-e között, ahol meg annyi értékes nyeremény talál gazdára. Egy kis szerencsével idén ősszel a meglepetés úgy hullhat az öletbe, akár egy őszi falevél. A játék részleteiért keresd a kaposvármost.hu Facebook oldalát. Támogatóink: Sasréti Vadászkastély, Marász Plast, Csiki Gergely Színház, Szeretsz Autó és Bringabolt, Depofit, a funkcionális edzőterem.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
2: Megépül a bicikliút hiányzó darabja Kaposújlak és Kaposvár között. Egy hét múlva lesz a kutatók éjszakája, Kaposvár is csatlakozik. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 9 óra van. Teljessé válik a régóta várt bringakör, megépül a bicikliút Kaposújlak és Kaposvár között. A munkagépek már felvonultak a területre, ahol megkezdődött a kerékpárút hiányzó, mintegy 1 kilométeres szakaszának az építése. A munkálatokkal kapcsolatban Szita Károly polgármester azt mondta, 3 új kerékpárúttal bővül Kaposvár, az egyik a kaposújlaki. Hozzátette, hogy a Kaposvárt Kaposújlakkal összekötő 1000 méteres útszakaszt a város saját pénzből, a város környéki alapból finanszírozza. A beruházással elérhetővé válik a Kassai völgy, valamint a Petőrketó, el lehet jutni Szennába, onnét pedig rá lehet csatlakozni a Zselici kerékpárútra. Egy hét múlva lesz a kutatók éjszakája, az ország egyik legnagyobb tudományos programsorozata. Szeptember 25-én és 26-án Kaposváron is több helyszínen várják az érdeklődőket, előadásokkal, kísérletekkel és különleges élményekkel. A Digitális Tudásközpontban például élménytúrát tartanak, az egyetemen, ahol ugyanekkor rendezik a Kán állattenyésztési napokat is, technológiai bemutatókkal és interaktív családi programokkal készülnek. A Kaposvári Kórház 3 helyszínre is szervez programokat, melyek mindegyikén a szív kerül a középpontba. A kutatók éjszakájának eseményei ingyenesek, de néhol előzetes regisztráció szükséges. Marihuána kereskedőket fogtak el a fonyódi rendőrök, az ügyészség pedig vádat emelt a 3 férfi és egy nő ellen. A Somogyvár megyei főügyészség beszámolója szerint a banda évek óta árult marihuánát. Az egyik férfi vádlott és barátnője fogyasztották is a drogot, valamint más kábítószereket is. A rendőrök a házkutatáskor ezeket, illetve több száz gram THC tartalmú kábítószert és közel 100 darab MDMA-t tartalmazó tablettát is lefoglaltak. A banda tagjait letartóztatták, az ügyészség a kereskedőkkel szemben végrehajtandó szabadságvesztés és vagyonelkobzás, míg a fogyasztóval szemben pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt pénteken. A rendezvényt azért hívták össze, mert a szektornak korábban ígért 2 lépcsőben megvalósuló 20-25%-os béremelés messze elmarad a munkavállalók várakozásától. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke, utalt Magyar Péter kormányfő kampányban tett ígéretére, mely szerint kormányra kerülésükkor azonnali 25%-os béremelést adnak az ágazatnak. Hozzátette, az azonnali emelés éves szinten 140-150 milliárd forint kiadást jelentene a költségvetésnek, ami a büdzsé 0,3%-a.
0: Időjárás jelentés.
2: A nap első felében felhős, borongós időre számíthatunk, és helyenként az eső is csepereghet. A felhőzet délutánra szakadozhat fel jelentősebben, ekkor már több napsütésre készülhetünk. Gyenge lesz a légmozgás, a hőmérséklet csúcsértéke 25 fok körül valószínű. Holnap fordított lesz a helyzet, napsütésre ébredünk, délutántól azonban ismét megnövekedhet a felhőzet, és késő este már többfelé kell esőre, záporra készülni. A holnapi maximum 28 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
3: Feldobjuk a reggeleteket a legüdítőbb dalokkal. Itt a Rádió Moston várunk mindenkit. A változatosság garantált, és még azt is megtudhatjátok, hogy mit ígérnek nekünk az égiek, a csillagok, a jóslatok erre a szeptember 19-ei napra. Én sok-sok derűt, mosolyt kívánok nektek. A lendületet pedig Billy Ocean-től kapjuk.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Kínai Sanders András énekelte ezt a kellemeset, a My Baby címűt a rádió moston. 4 perccel múlt el 4:10, szép szombati napot és hétvégét kívánok mindenkinek, töltsétek meg jó kis programokkal. Van itt Kaposváron is Bábszintér Parkszínházi Fesztivál, Kattás Fesztivál az Európa Parkban és a Kossuth téren. A Polgárok Házában a Teddy Maci Kórház várja a kisebbeket, a családokat. Este pedig lehet éjszakai fürdőzésen is részt venni, de akár el is ugorhattok a Balcsi partjára. És ott olyan látványban lesz részetek, ami igen ritka. Égi parádékat, sárkány készítő workshopokat tartanak ezen a napon, és majd még holnap is egyébként. A 100 évvel ezelőtt született Janikowski Éva íróra emlékezve az égen járó Nemzetközi Papírsárkány Fesztivál kereteiben, amit Zamárdiban rendeznek meg ezekben a napokban. Egy ingyenes családi összművészeti eseményre lehet számítani, ha ellátogattok a helyi szabadstrandra, Zamárdiba tehát. Professzionális magyar sárkányosokat és 5 országból mintegy 20 alkotót várnak, akiknek köszönhetően ritkán látható sárkányokat, repülő szerkezeteket, lebegő szobrokat csodálhatunk meg. Már a délelőtti órákban is látványos reptetéseket tartanak és gyerekprogramokat, de a délután fő látványosság az égi parádé 14 és 19 óra között zajlik. A résztvevők ekkor fogják a különféle sárkányokat égbe emelni, juttatni, és ezt láthatjuk mi majd az égbolton, sőt, este 9-kor éjszakai világító sárkányok reptetését is tervezik. Ez igazán látványosnak ígérkezik, és holnap is folytatódik tehát az égen járó fesztivál Zamárdiban. A földön járva pedig egy idegennel találkozhatunk, nem sokára Diaz és Menta jó voltából, de jön a Linkin Park is most.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Nagyon szép és kellemes idő vár ránk ezen a szombati napon, sőt vasárnap is. A felhők lassan elúsznak, és nagyjából zavartalan napsütésre készülhetünk. A csúcshőmérséklet 26-27 fok körül alakul. Szép csillagos lesz az égbolt felettünk az éjszakai órákban is, és holnapra sem várhatunk több felhőt, sőt csapadékot sem. A reggeli 13-14 fok után 28-29 fok is lehet vasárnap délután. Hétfőre jelentősen visszaesik a hőmérséklet, egy hideg front miatt nagyobb csapadékot, sőt kisebbet se igazán ígérnek nekünk. Gyengén felhős lesz azért továbbra is, jövő héten is az ég felettünk. Erős lehet a szél, a délutáni órákban már csak 20-22 fokot mérhetünk hétfőtől folyamatosan. A hajnalok pedig hűvösebbek lesznek, leszámítva a hétfőit, 7-9-10 fok lesz kettől általában.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Hallottatok már a rózsaszín párducokról?
4: Hát én a népszerű filmre gondolok.
3: Így van, de nem, ők a rózsaszín párducok. Mert hogy nem egy kőről van szó, hanem egy bandáról. Sajnos kevésbé szexi a sztori, mint ahogy hangzik. Mert ugye azt gondolnád, hogy bűnös huncut lányok, kirámolják a bankot? Hát mert bár a rózsaszín párducok szőke, harisnyás, magas sarkú csajszik voltak, sajnos csak látszatra. Mert hogy a szexi szerelésben férfiak voltak. Négy férfi fényes nappal a legnagyobb nyugalommal sétált be a párizsi exkluzív Harry Winston ékszerszalomba, előrántották a ruhájuk alá rejtett kézi fegyvereket és egy kézigránátot, 20 perc alatt több mint 100 millió dollár értékű gyémántgyűrűt, nyakláncot és órát söpörtek a zsákokba, olyan gyorsan és magabiztosan távoztak állítólag, hogy a rendőrség csak később eszmélt fel. Azóta sem tudni, hogy a kukacos cicák hova lettek a pénzzel.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: Dolgozni mész? Bevásárolni indulsz? Vagy csak dolgod van a városban? A következő utathoz nem feltétlenül kell autó. Válaszd a közösségi közlekedést, pattanj a kerékpárodra, közbringára, vagy egyszerűen csak gyalogolj. Tegyél néhány apró, de fontos lépést a környezetedért. Kevesebb autó, kevesebb káros anyagkibocsátás, több mozgás és egy élhetőbb Kaposvár. Óvd Kaposvár levegőjét, mert minden megtett kilométer számít.
6: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Szerencsés és romantikus szombatot jósolnak nekünk erre a szeptember 19-ére. Most nagyon jól tudunk töltődni a természetben, vagy ha kétkezi dolgokkal foglalkozunk, mondják. S bár lehet a napban némi sértődés, sértettség, zavar az érzelmi kérdésekben, de később megnyugtatást, megbékélést és romantikus pillanatokat hoz nekünk ez a szombat. A Kosnak azt írják, hogy most kimondottan szívesen tevékenykedsz otthon, házi munka, barkácsolás, kertészkedés, bármi jöhet, ha együtt a pároddal csináljátok. Gond abból lehet, ha minden a te feladatod, és úgy érzed, egyedül maradsz ezekkel. Próbáld meg őszintén határozottan jelezni, hogy mi a problémád. A szinglikosnak már a izgalmas beszélgetést is jeleznek. Kedves Bika, a szabadban töltött idő most nagyon feltölthet, magad mögött tudhatod a hét összes nyűgét, baját. Egy családtag megjegyzése azonban érzékenyen érinthet, mert nem biztos, hogy azt hallod ki belőle, amit valójában szántak neked. Később egy békülékeny beszélgetés helyreállíthatja a jó hangulatot. Az ikrek, ne ítéljen ma túl hamar. Például, ha ismerkedős fázisban vagy valakivel, nagyon könnyen félreértheted a szándékait és a szavait. Kár lenne ezért véget vetni egy ilyen ígéretes kapcsolatnak, ha nyitott vagy, meg lesz a békülés. A ráknak vigyáznia kell, hogy ne csusszon ma bele a passzív-agresszív viselkedésbe. Ha valaki szavait bántónak érzed, azt mondd meg, ne hagyd, hogy lassan elmérgesedjen a dolog. A délután sokkal szebb lesz, mint vártad, remélted.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: fejtenek a csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Az oroszlánnak így szól a jóslat, egy kirándulás vagy szabadtéri program közben olyan helyre juthatsz el, amely kellemes meglepetést tartogat, a nap második felében valaki különleges figyelmet szentel neked, és könnyen kialakulhat köztetek egy vonzó, játékos kapcsolat. A romantikus hangulatot ne hagyd elveszni egy jelentéktelen félreértés miatt. A szüzet most a teljesen hétköznapi rutin feladatok is kikapcsolhatják, igazán érzed az ősz varázsát, és nagyon szívesen vagy a kertben, parkban, természetben. Ugyanakkor feszültséget is jeleznek neked mára, de most ezen nagyon könnyen túl tudsz lendülni, és nem mész bele a konfliktusba, nagyon jól is teszed, kár lenne elrontani ezt a szép napot. Kedves mérleg, egy közös főzőcskézés vagy lakásszépítgetés pakolás során a pároddal olyan témáról beszélhettek, amelyet eddig mindig elhalasztottatok. Most könnyebb lesz egymás szempontjait megérteni, és a beszélgetés romantikus folytatást is kaphat. Szingliként egy baráti meghívást tartogathat érdekes találkozást. A skorpiónak egyet nem kellene tennie, megmakacsolnia magát. Most ugyanis erre tesz hajlamossá, hogy egy nyugodt egyeztetés során mindketten engedhettek, és a nap folytatása egészen más romantikus hangulatban telhet.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik. A pillanat a tiéd. Rádió most.

0: rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: A nyilasnak lehet, hogy ma olyan programja lesz, ahova időbe kell elkészülni, érkezni, pedig legalább hétvégén szeretnéd elengedni magad és nem mindig rohanni. Viszont a délután mégis szuperül alakul és hoz egy szerencsés fordulatot is. A bakma egy kicsit érzékenyebb lehet a szokásosnál, és nagyon rá tudsz hangolódni a másik lelki világára. Egy családtag vagy a párod azonban több figyelmet igényelhet tőled, mint amennyi kényelmes neked. A nap második felében könnyebb lesz megtalálni az egyensúlyt a kötelességek és a pihenés között. Kedves vízöntő, nagyon jó ez a nap, és élvezd, hogy végre pihenhetsz, kikapcsolódhatsz. Ugyanakkor egy olyan vitát is jeleznek neked, ami félreértésből fakad. Ragaszkodj a tényekhez. Ami pedig a délutánt illeti, egy nagyon szép és szerencsés szombatod lesz. Kedves halakjegyű, bármilyen kapcsolatodban bizonytalanság támadhat benned, mert úgy érzed, a másik nem olyan lelkes, mint te. Ne építs fel egy egész történetet egy rövid üzenetből vagy elmaradt reakcióból. Később egy kedves gesztus vagy őszinte beszélgetés megnyugtathat.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
3: Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

0: szépen!
1: A One Republic slágerét hallgattuk a rádió moston, a folytatásban pedig nem a 20 a csúcson. Csütörtöki adásának ismétlése jön 10 órától. Aki erre várna, az délután 4 órakor kaphatja meg Maót és Molit. Bár ez így nem teljesen igaz, mert hogy 10 órától a Korzó bevásárlóközpontból jelentkezik be Maó, aki Szabival együtt ott van a helyszínen. Hogy miért? Azt nem sokára el is fogja mondani nekünk. És minden további részlet is kiderül a következő órákban. Na meg zenélgetünk folyamatosan. A hírek előtt itt van még Pitbull, Neo és Afrojack. Közösen ez a Give Me Everything. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Reklám. Készülj, Kaposvár, indul az új szezon. Szeptember 19-én újra éjszakai fürdőzés a Virágfürdőben, ezúttal Lollipop hangulatban. Színes fények, medencék, wellness, a hangulatfelelős DJ Volumen, és ami még édesebbé teszi az estét, ajándék nyelvfestős nyalóka minden bulizónak. Virágfürdő Kaposvár. Szeptember 19. Lollipop éjszakai fürdőzés. Ne csak hallgasd, gyere és másd bele magad.
1: Állást keres? Szeretne Kaposváron dolgozni? Csatlakozzon a Szigeti Kft-hez. Alkatrészgyártó cég várja jelentkezését operátor és gépkezelő munkakörbe. Jelentkezzen és legyen egy jó csapattagja. Hívja 30 566 16-os telefonszámot, vagy küldje el jelentkezését az info@szigetikft.hu e-mail címre.
2: Őszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj szeptember 11-e és 19-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a korzoshopping.hu weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha szeptember 19-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
3: Beköszöntött az ősz. Színes falevelek, kuckózós napok, és rengeteg meglepetés várja Kaposvár lakóit. A Rádió Most, a kaposvármost.hu, a Kapos Extra és partnereik ezúttal egy izgalmas őszi nyereményjátékkal szeretnék még színesebbé tenni ezt a csodás évszakot. Játsz velünk a kaposvármost.hu oldalon szeptember 17-e és 21-e között, ahol meg annyi értékes nyeremény talál gazdára. Egy kis szerencsével idén ősszel a meglepetés úgy hullhat az öletbe, akár egy őszi falevél. A játék részleteiért keresd a kaposvármost.hu Facebook oldalát. Támogatóink: Hirofon, mobiltelefonszerviz és szaküzlet, Konyhagép Kft., Hege Design, Birner Cleaner szőnyegtisztítás, Hélia Kertészet és Gazdabolt.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Ösztöndíjprogramokkal segíti a diákokat a város. Parkszínházi fesztivál várja a családokat a Vaszari Parkban. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok, 10 óra van. Kaposvár többféle ösztöndíjprogrammal is támogatja fiataljait, mondta a Rádió Mostnak adott pénteki interjújában Szita Károly. A polgármester kiemelte, hogy a Burza Hungarika ösztöndíj a város legrégebbi támogatási formája, amire a tanulni szándékozó, hátrányos szociális helyzetű helyi fiatalok pályázhatnak. A településvezető beszélt arról is, hogy Kaposvár széles ösztöndíjrendszert működtet, az általános iskolától az egyetemig, külön figyelmet fordítva a roma fiatalok továbbtanulására. Hozzátette, hogy a Kaposvár Számít Rád programban eddig több mint 100 millió forintot osztottak ki azoknak a hallgatóknak, akik hiány szakmákat sajátítanak el, és akik diplomájuk megszerzése után a városban maradnak. Háromnapos parkszínházi fesztivállal nyitja meg 17. évadát a Bábszín tér. A vasárnapig tartó rendezvénynek a kaposvári Vaszari Park ad otthont. Az évadnyitó családi napokon báb és tűz színházi előadások, diavetítések várják az érdeklődőket. Lesznek tűzzsonglőrök, tintaló cirkusz, felvonulnak a ballonbábok, emellett a játszóterek, a zenefestőműhely, az óriás toronyépítő és az esti fényjátékok is élményeket ígérnek a kicsiknek és a nagyobbaknak. Éjszakai autókázásra indult két tizenéves fiú Belegen, a kaland azonban a rendőrségen végződött. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a két fiatal egy felelőtlenül nyitva hagyott autót vitt el. Először Nagyatádra hajtottak, majd már épp visszafelé tartottak, amikor Kutas határában lerobbantak. Az ügy a rendőrségen ért véget, és mint kiderült, a 16 éves fiúk nem csak lopott autóval, hanem jogosítvány nélkül közlekedtek. A nyomozók mindkettőjüket gyanúsítottként hallgatták ki, az autót vezető fiatal pedig szabálysértési őrizetbe került. Olyan gyermekközpontú oktatást tűzött zászlajára az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, amelyben a tehetséggondozás már a tanórákon is hangsúlyos szerepet kap, hangoztatta a tárca közoktatásért felelős államtitkára pénteken egy győri rendezvényen. Kukainé Lányi Marietta kiemelte, a tehetséggondozás az oktatás minden területén fontos. Sipos Imre közoktatásért felelős helyettes államtitkár megjegyezte, hogy a Nemzeti Tehetségprogramban idén csaknem 4,8 milliárd forint áll rendelkezésre. Romániában több mint 17 ezer 100 évesnél idősebb szavazópolgár szerepel a választási névjegyzékben, akik valószínűleg elhunytak, de hivatalos iratok hiányában nem lehet törölni őket. A román választási hatóság elnöke szerint a romániai választási névjegyzék másik érzékeny pontját a kettős állampolgárok adják. Ők mintegy 1 millióan vannak, közülük több mint 400 ezer román-moldovai kettős állampolgár. Az elnök szerint az anomáliák a romániai népesség nyilvántartó hivatal régi rendellenességeiből fakadnak.
5: Időjárás jelentés.
4: A nap első felében felhős, borongós időre számíthatunk, és helyenként az eső is csepereghet. A felhőzet délutánra szakadozhat fel jelentősebben, ekkor már több napsütésre készülhetünk. Gyenge lesz a légmozgás, a hőmérséklet csúcsértéke 25 fok körül valószínű. Holnap fordított lesz a helyzet, napsütésre ébredünk, délutántól azonban ismét megnövekedhet a felhőzet, és késő este már többfelé kell esőre, záporra készülni. A holnapi maximum 28 fok körül alakul.
5: Időjárás jelentést hallottak
6: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
7: Éteri hangokkal és földre való dalokkal várunk benneteket, a Konyha zenekar zenél nem sokára itt a 91.2-n, de előbb még Ann-Mary és Shania Twain párosa is jön, illetve nem sokára Miki és Szabi párosa is. Pontosabban Miki hozza nekünk majd a részletes infokat a Korzó bevásárlóközpontból a következő órákban, hiszen ott most óriási banzáj van, a Shopping Week keretében várnak benneteket sok

A Didi is zenélt a rádió, most a Dreams című daluk szólt. Hát az álmokon már javában túl vannak sokan, 3 perccel múlt el 10:45, de lehet, hogy néhányan még csak most dörzsölik ki a szemeikből. Jó reggelt nekik, és szép napot, lehet aztán menni a jó kis programokra, már a Kattás Fesztivál itt a belvárosban nagy nyüzsit okoz, délután aztán a Vasszaré Park, Bábszintér Fesztivál, legyetek ott is, és van még más is, ha messze mennétek. Sárkány Fesztivál Zamárdiban, erről már meséltem. Ugyanakkor Szüreti Fesztivál és Dióünnep zajlik ma Lengyel-Tótiban. Balatonfenyversen is szüreti programokkal, vásárral, koncerttel és gyerekprogramokkal várnak benneteket, és lesz szüreti felvonulás, mulatság Bálványoson, valamint Balatonbogláron is. Nálunk pedig továbbra is a legnagyobb slágerek lesznek terítéken, fel a szívekkel, ezzel a címmel Ákos énekel.

0: Milli Vanilli klasszikus volt a rádió, mostan 1988-ból szólt. 4 perc múlva lesz 10:30, ígértem korábban már, hogy a Korzó Bevásárló Központból kapcsolom kollégáimat. Kint van a helyszínen Horváth Szabi és Malovecki Miki, hogy miért? Arról minden fontosat Miki el fog nekünk már is mondani.
1: Mindenhol ott vagyunk. Rádió most. Kapcsoljuk kollégánkat.
2: Szia, drága Bettus, de jó hallani a hangodat. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, bizony innen a Korzó Bevásárló Központból. Ezúton is szeretnék elnézést kérni azoktól a hallgatóinktól, akik 10 órától nagyon várták már a 20 a csúcson ismétlését. Ha kitartóak lesznek, természetesen nem maradnak le róla, ugyanis délután 4 órától fogjuk megismételni a csütörtöki 20 a csúcson a 20-20-as slágerlistát. Előtte azonban hallgatóinknak be kell érniük a 20 a csúcson egyik felével. Itt vagyok ugyanis lent Horváth Szabi barátommal és kollégámmal a Korzó Bevásárló Központban, ahol bizony ezen a héten Shopping Week zajlik. Erre a Shopping Weekre ma tesszük fel a koronát. Az elmúlt évekhez hasonlóan rengeteg interaktivitással, nagyon jó idővel várunk mindenkit itt a Korzó közepén a pavilonban. Akik lejönnek, nem csak hogy játszhatnak, nyerhetnek, de bizony nagyon jó zenéket hallgathatnak velünk, és személyesen is találkozhatunk. A részleteket nem sokára elmondom, addig is várunk mindenkit szeretettel itt a Korzóban.
0: Na jó, én egy kicsit elolvattam, ahol a te hangodat is nagyon jó hallani, és még fogjuk nagyon sokszor hallani, hiszen jönnek a részletek a Korzó Bevásárló Központból folyamatosan. Most addig is Sophie and the Giants jön.

0: Katy Perry és Nicki Minaj párosának dalát hallgattuk a rádió. Most a 8 perccel elmúlt 10:30, megint csak a Szó Miki, aki a Korzó bevásárló központból jelentkezik. A Korzó Kaposvár őszi shopping weekjének záró eseménye zajlik, hogy mi mindennel, ezt fogjuk már is megtudni.
1: Reklám. Mindenhol ott vagyunk. Rádió most. Kapcsoljuk kollégánkat.
2: Szia Bettus, így van, innen jelentkezünk a Korzó bevásárló központból, ugyanis shopping week van ezen a héten. Szeptember 11-e és 19-e között ma zárja a Korzó ezt a bizonyos bevásárló hetet. Az elmúlt évekhez hasonlóan zajlik most is a bevásárló hét, ugyanis akik ezen a héten vásároltak, vagy akár még a mai napon vásárolnak a Korzóban, a blokkal bizony nem csak, hogy itt azonnali nyereményekért játszhatnak, hanem bizony regisztrálhatnak is, és egy sorsoláson szintén értékes nyereményeket nyerhetnek. A játék lényege annyi, hogy 5000 forint fölötti értékben kell vásárolni, és hogyha ezzel a blokkal lejönnek a pavilonhoz a mai napon, akkor itt a Korzó hostessei segítségével megpörgethetik a szerencsekereket, a gyerekek részt vehetnek különböző játékokban és interaktivitásokban, és bárki azonnali nyereményekkel távozhat. Emellett pedig azzal a bizonyos blokkal, ami 5000 forint fölötti vásárlást igazol, lehet a Korzó Kaposvár weboldalán is regisztrálni, a regisztrálók között pedig értékes nyereményeket fognak kisorsolni. Hogy milyeneket, ezt el fogom árulni az elkövetkezőkben. Most azonban mindenkit arra bátorítok, hogyha van kedve és szeretne egy picit kimozdulni, akár még ebéd előtt, akkor bátran nézzen le hozzánk. Nagyon kellemes az idő, nincs túl hideg, nincs túl meleg, nagyon jók a zenék, itt vagyunk mi is, találkozhatunk személyesen. Úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk itt a Korzóban.
1: Reklám hangzott el.
0: Mi pedig várjuk bizony a további infókat Mikitől, közben pedig vidáman és lendületesen zenélgetünk. A rádió mostan a Five és a Queen közösen adja elő a We Will Rock You-t.

0: A UB40-val lazultunk a Rádió Moston. Több helyszínen lehet a városban egészen máshogy lazulni. Például a Korzó Bevásárló Központban is megy a buli. Kollégáim ott vannak a helyszínen, Mikitől pedig kapjuk folyamatosan az infokat, hogy miről szól a Korzó Shopping Week zárónapja.
1: Mindenhol ott vagyunk. Rádió Most. Kapcsoljuk kollégánkat.
2: Ebben az órában már harmadszor köszöntünk mindenkit, téged is, Bettus, és persze a kedves hallgatókat is. Itt vagyunk Horváth Szabival a Korzó Bevásárló Központban, ide települt ki a 20 csúcson egyik fele. Igaz, most lágerlistáról nincs szó, szerencse kerékről viszont annál inkább. Akik lejönnek a Korzóba, ugyanis például megpörgethetik a szerencse kereket. Említettem már, hogy Shopping Week zajlik a Korzóban ezen a héten, ennek részleteit majd a következő órában is el fogom árulni azon hallgatóinknak, akik mondjuk esetleg most csatlakoztak hozzánk, illetve arról is beszélünk majd, hogy milyen nyereményeket tudhat magáénak az, aki részt vesz ezen a Shopping Week-en. Úgyhogy jelentkezünk a következő órában is, addig folytatódnak a kiváló zenék, várunk mindenkit szeretettel itt a Korzóban.
1: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

0: Reklám.
1: Beköszöntött az ősz. Színes falevelek, kuckózós napok, és rengeteg meglepetés várja Kaposvár lakóit. A Rádió Most, a kaposvármost.hu, a Kapos Extra és partnereik ezúttal egy izgalmas őszi nyereményjátékkal szeretnék még színesebbé tenni ezt a csodás évszakot. Játsz velünk a kaposvármost.hu oldalon szeptember 17-e és 21-e között, ahol meg annyi értékes nyeremény talál gazdára. Egy kis szerencsével idén ősszel a meglepetés úgy hullhat az öletbe, akár egy őszi falevél. A játék részleteiért keresd a kaposvármost.hu Facebook oldalát. Támogatóink: Optic World Exclusive optikai szaküzlet, Kultik Mozi Kaposvár, Vidi Technology, Mentes Morzsa, Aqua Head Spa Kaposvár.
2: Felség a reggeli tálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamera legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
3: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 millió forintos fődíjat.
4: Ez a Buona Vita.
5: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el, és próbáld ki tesztvezetésen!
6: Kia. Movement that inspires.
7: Díszfa kiárusítás a Hélia kertészetben. Meglévő díszfáinkra akár 30% kedvezmény a készlet erejéig, frissen érkezett díszfáink pedig 15% kedvezménnyel vásárolhatók meg villámakció keretében csütörtökig, sőt már konténeres gyümölcsfáink is megérkeztek. Hélia kertészet. Ültes ma a holnapért.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
8: Bázis intézmény lett a Munkácsi. Holnapig tart a Szakrális Művészeti Fesztivál. Kaposvár is csatlakozik az Együtt a Békéért kezdeményezéshez. 11 óra van, köszöntöm Önöket, Bánéva vagyok a hírekkel. Az Oktatási Hivatal bázis intézménye lett a Kaposvári Munkácsi Mihály Gimnázium, számolt be róla a kaposvármost.hu. A bázis intézményi cím szakmai elismerést jelent, visszajelzést arról, hogy az intézményben jelen vannak olyan pedagógiai tapasztalatok, módszerek és jó gyakorlatok, amelyek más intézmények pedagógusok számára is értéket jelenthetnek. A Munkácsi bázis intézményként új szakmai lehetőséggel, egyben fontos felelősséggel gazdagodott. Ennek szellemében a következő időszakban szakmai programokkal, műhelyekkel, bemutatókkal és tudásmegosztó alkalmak szervezésével készülnek. Olyan alkalmakat teremtenek, ahol a pedagógusok a gyakorlatban is működő megoldásokat ismerhetnek meg. Holnapig tart az Ars Sacra Fesztivál. A 20. alkalommal megrendezett országos programsorozathoz Kaposvár idén is több helyszínnel és számtalan programmal kapcsolódott. Ma az evangélikus templomba várják az érdeklődőket, akik az evangélikus zenekar, az evangélikus kórus, a Lélekvár zenekar, valamint a Berzsenyi Dániel evangélikus iskola kórusainak közös koncertjét élvezhetik. Az Ars Sacra záró eseményét holnap tartják a Szent Margit templomban. Itt Votin Dóra festőművész kiállítását nyitja meg dr. Rumszauer Miklós plébános püspöki helynök. Idén először Kaposvár is csatlakozik az Együtt a Békéért kezdeményezéshez. A 2020-ban elindult civil közösségi kezdeményezés a Békevilágnapján szeptember 21-én hívja össze az embereket egy világszintű összefogásra. Az esemény évről évre szélesebb körben mozgat meg közösségeket, és idén már a kaposváriak is csatlakozhatnak. Az érdeklődőket a Desedató partjára várják hétfőn. A résztvevők pontosan 18 órakor közös mantra zengetésbe kezdenek. Világszerte és Magyarországon több mint 30 helyen egy időben zengik majd ugyanazt a mantrát a békéért. A szervezők azt kérik, hogy akinek lehetősége van rá, érkezzen fehér ruhában, vagy viseljen valamilyen fehér ruhadarabot, a béke és a tisztaság közös szimbólumaként. 6 milliárd forint közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forint pedig fejlesztésekre jut abból a 9,5 milliárd forintból, melyet a gyermekvédelmi rendszerben kialakult krízis kezelésére fordít a kormány, közölte Magyar Éva a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón. A kormány szóvivő azt mondta, új krízisellátás indul 80 gyerek számára, ide kerülnek átmenetileg azok a gyerekek, akik rendszeresen megszöknek, vagy tartósan szökésben vannak, súlyos pszichés, magatartási vagy szerhasználati problémákkal küzdenek. Hozzátette, a kormány több szakemberrel és intenzívebb szakmai támogatással megerősít 15 speciális gyermekotthont, ahol 120 gyermek kaphat segítséget.
0: Időjárás jelentés.
8: A nap első felében felhős, borongós időre számíthatunk, és helyenként az eső is csepereghet. A felhőzet délutánra szakadozhat fel jelentősebben, ekkor már több napsütésre készülhetünk. Gyenge lesz a légmozgás, a hőmérséklet csúcsértéke 25 fok körül valószínű. Holnap fordított lesz a helyzet, napsütésre ébredünk, délutántól azonban ismét megnövekedhet a felhőzet, és késő este már többfelé kell esőre, záporra készülni. A holnapi maximum 28 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallotta a Rádió Most stúdiójában. Győrfi Betta.
9: Szép szombatot kívánok mindenkinek, és jó hangulatot. 5 percen múlt el 11 óra, a 91.2-n biztos, hogy remek lesz a hangulat, és így nálatok is, ahol hallgattok bennünket, na meg a Korzó bevásárlóközpontban is jó a hangulat, és hogy mi mindennel várnak ott benneteket, azt ebben az órában is el fogja nekünk mondani Miki, hozza a részleteket nem sokára, én viszont hozom Dove Cameron újdonságát, Benin Rome címűt, meg Jackson.

0: Tiesto zenélt, I Follow Rivers címmel a Rádió Moston, 2:42 után ismét a szó, Miki a Korzó Bevásárló Központból jelentkezik.
1: Mindenhol ott vagyunk, Rádió Most. Kapcsoljuk kollégánkat.
2: A Delet megelőző órába léptünk, bizony, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit innen a Korzó Kaposvárból, Malovecki Miki és Horváth Szabi. Jelentem, itt strázsál a Korzóban, ugyanis Shopping Week zajlik ezen a héten a Korzó Bevásárló Központban. Ígértem már, most is ígéretet teszek, hamarosan hozom a részleteket, hogy pontosan milyen értékes nyereményekkel gazdagodhatnak azok, akik részt vesznek a Shopping Week-en, illetve azt is elárulom majd, hogy hogyan kell részt venni a játékban, akár személyesen itt velünk lent a Korzóban, akár pedig az online játékban. Előtt azonban egy kis hangulatjelentés. Nagyon-nagyon örülök neki, hogy rengetegen vannak már. A szép idő is, illetve hát remélhetőleg a kis kitelepülésünk is csalogatta ide a kedves vendégeket és a vásárlókat. Nagyon-nagyon sokan megpörgették már azt a bizonyos szerencsekereket, amiről megint csak beszélek majd, vagy ejtek néhány szót az elkövetkezőkben. Nagyon jól látni azt, hogy a szerencsekerék melletti interakciók, ügyességi játékoknak nagy rajongói vannak, nem csak a gyerekek, hanem bizony apukák és anyukák is szívesen teszik magukat próbára. Jó látni a mosolygós családokat, nagyon sokan jöttek már le eddig is. Erre biztatunk mindenkit az elkövetkezőkben is, hogy bátran-bátran gyertek le, találkozhatunk személyesen is, természetesen senki nem távozik üres kézzel. A részleteket hozom hamarosan, várunk mindenkit itt a Korzóban.
0: Ott a helyetek nektek is tehát, nézzétek meg a srácokat, és hogy mi minden zajlik a Korzóban. Vásárlóközpontban, amíg pedig nem tudtok lemenni, addig pedig hozza nekünk a részleteket továbbra is, Miki. Én pedig hozom nektek Eros Ramazzot és Ricky Martin párosát. Ez a Non Siamo Soli a Rádió Moston. Ella

0: Jusszonad úr és Nenes Seri közös finomsága a 7 Second című simogatta a lelkünket a rádió. Mostan egy perc múlva lesz 12:30, bársonyos hangból a folytatásban sem lesz hiány, hiszen már is megtudhatjuk, mi zajlik a Korzó bevásárlóközpontban, milyen nyeremények, ajándékok, játékok várnak rátok, mindezt Miki mondja el most nekünk.
1: Reklám. Mindenhol ott vagyunk. Rádió most. Kapcsoljuk kollégánkat.
2: Köszönjük a szót, drága Bettus, így van, itt vagyunk lent a Korzó bevásárló központban, ahol Shopping Week zajlik, és akkor eljött a nagy pillanat, ígérgettem már itt az elmúlt másfél órában, hogy hozom a részleteket, hát akkor íme. Ugye szeptember 11 és 19-e között a mai nappal bezáróan van Shopping Week a Korzóban. A játék két irányú. Aki akár a héten, akár a mai napon vásárol 5000 forint fölötti értékben a Korzóban, az részt vehet egy online játékban, ami annyit tesz, hogy a Korzó Kaposvár weboldalán kell regisztrálni ezt a bizonyos blokkot, és a Korzó sorsolni fog. A nyeremények között 5000 forintos kikvásárlási utalvány, 5000 forintos háda vásárlási utalvány, 10000 forint értékű Intersport ajándékutalvány, illetve más nyeremények is megtalálhatók. De fontos tudni azt, hogy az eddigiektől eltérően a mai napon egyébként az Intersport 15% kedvezményt biztosít a Shopping Weeken, a Müllerben 20% kedvezmény jár a parfüméria és a játék részleg termékeire, a Háda 10% kedvezményt ad minden termékre, az Ecofamily pedig bizonyos termékeit kedvezményesen kínálja kimondottan a Shopping Week ideje alatt. Ami megint csak fontos, hogy aki a mai napon látogat le hozzánk és 5000 forint fölötti vásárlással rendelkező blokkot tud felmutatni, bizony megpörgetheti a szerencsekereket és azonnali nyereményeket vihet haza innen a Korzóból. Egy azonban a lényeg, hogy a jó kedv garantált, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk itt a Korzóban. Találkozzunk, gyertek le bátran!
1: Reklám hangzott el. Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
4: Dolgozni mész? Bevásárolni indulsz? Vagy csak dolgod van a városban? A következő utathoz nem feltétlenül kell autó. Válaszd a közösségi közlekedést, pattanj a kerékpárodra, közbringára, vagy egyszerűen csak gyalogolj. Tegyél néhány apró, de fontos lépést a környezetedért. Kevesebb autó, kevesebb káros anyagkibocsátás, több mozgás és egy élhetőbb Kaposvár. Óvd Kaposvár levegőjét, mert minden megtett kilométer számít.
5: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
4: Érkezz két keréken és a reggeli terítéken! Szeptember 22-én kedden az Európai Autómentes Napon az Egészséges Kaposvár és a Life IP Hungary támogatásával ismét bringás reggeli Kaposváron. Pattanj biciklire és indulj kerékpárra a munkába vagy iskolába. Reggel 7 és 8.30 között várunk a Kossuth téren, valamint a Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződésében, ahol egy finom és egészséges reggelivel ajándékozunk meg. Két kerék, egy jó reggeli, és már is jobban indul a nap. Szeptember 22-én kedd, Kossuth tér, Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződése. Teker hozzánk és reggeliz velünk!
5: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Ugye minden oké, vagy rendben lesz minden, hamarosan. Robin Schulz és James Blunt közös dalát hallgattuk a Rádió Moston, oké címmel, és nagyon rendben vannak a srácok ott lent a Korzó bevásárlóközpontban. Horváth Szabi mellett ott van Malovecki Miki is, akitől ismét kapunk egy kis helyzetjelentést.
1: Mindenhol ott vagyunk. Rádió Most. Kapcsoljuk kollégánkat.
2: Lassan, de letűt az óra. Jön az ebédelés, amit esetleg meg lehet tenni itt a Korzóban is. Hello mindenkinek, jelentkezünk a Korzó bevásárlóközpont Shopping Week-jéről. Ma van a zárónap, egészen délután 4 óráig leszünk itt, úgyhogy arra buzdítok mindenkit, hogy az ebéd elfogyasztása után nyugodtan jöjjön le, nagyon kellemes az idő, jó a zene, itt vagyunk mi is a pavilon kellős közepén, találkozhatunk, pörög a szerencsekerék, tehát egy nagyon kellemes délutánt lehet eltölteni velünk itt a Korzóban. A Shopping Week játékokat is tartalmaz, erről is beszámolok majd az elkövetkezőkben. Egy a lényeg, jó étvágyat mindenkinek az ebédhez, utána pedig irány a Korzó, találkozzunk itt lent.
0: Meg itt a 91.2-n is találkozhatunk, de természetesen személyesen sokkal jobb, úgyhogy ha tehetitek, valóban a Korzó bevásárlóközpontba ugorjatok le. Velünk pedig hallgassátok Coily Rae dalát, Pink énekelni fog mindjárt, Demjén a David után a Rádió Moston.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám.
3: Kézzőkaposvár, indul az új szezon. Szeptember 19-én újra éjszakai fürdőzés a Virágfürdőben, ezúttal Lollipop hangulatban. Színes fények, medencék, wellness, a hangulatfelelős DJ Volumen. És ami még édesebbé teszi az estét, ajándék nyelvfestős nyalóka minden bulizónak. Virágfürdő Kaposvár. Szeptember 19. Lollipop éjszakai fürdőzés. Ne csak hallgasd, gyere és mást bele magad!
4: Újra pluggingra fel! Ha szívesen kocogsz a szabadban, és elkötelezett vagy a tiszta környezet iránt, akkor ezt neked találták ki. Szeptember 26-án futunk, szedünk. A Trivium Kft. Környékét tisztítjuk meg. Kijelölt útvonal, Szenna, Zselickisfalut, Szilvásszentmárton, Pacsa. Tegyük zöldebbé környezetünket. Egyénileg vagy csapatban is versenyezhetsz. A cél, hogy a 2 órás szint időn belül minél több szemetet gyűjts, vagy gyűjtsetek. Részletek és regisztráció az esemény Facebook oldalán. Légy fit! Légy a jobbikéned! Trivium Plugging.
5: Őszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj szeptember 11-e és 19-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a korzoshopping.hu weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha szeptember 19-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
6: Díszfa kiárusítás a Hélia kertészetben. Meglévő díszfáinkra akár 30% kedvezmény a készlet erejéig, frissen érkezett díszfáink pedig 15% kedvezménnyel vásárolhatók meg villámakció keretében csütörtökig, sőt már konténeres gyümölcsfáink is megérkeztek. Hélia kertészet. Ültes ma a holnapért.
7: Beköszöntött az ősz. Színes falevelek, kuckózós napok, és rengeteg meglepetés várja a Kaposvár lakóit. A Rádió Most, a kaposvármost.hu, a Kapos Extra és partnereik ezúttal egy izgalmas őszi nyereményjátékkal szeretnék még színesebbé tenni ezt a csodás évszakot. Játsz velünk a kaposvármost.hu oldalon szeptember 17-e és 21-e között, ahol meg annyi értékes nyeremény talál gazdára. Egy kis szerencsével idén ősszel a meglepetés úgy hullhat az öletbe, akár egy őszi falevél. A játék részleteiért keresd a kaposvármost.hu Facebook oldalát. Támogatóink: Sasréti Vadászkastély, Marász Plast, Csiki Gergely Színház, Szeretsz Autó és Bringa Bolt, Depofit, a funkcionális edzőterem.
2: Reklám hangzott el. Hírek most.
8: Az első hét tapasztalatait összegezte a polgármester. Javában zajlik a Biztonság hete rendezvény sorozat. Dél van, üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. Új autóbuszmenetrend, parkolás, kerékpárutak, ezek a leggyakrabban előkerülő témák a kaposvári beszélgetéseken. Szita Károly hétfőn kezdte meg hagyományos fórumsorozatát, melyen 12 kaposvári helyszínen találkozik a városlakókkal, hogy beszélgessenek a településről, az egyes városrészek lakóinak igényeiről, javaslatairól. A polgármester az első hét tapasztalatait összegezve arról beszélt rádiónknak, hogy városrészenként változnak a kérdések, más jelent problémát a családi házas övezetben, mint a lakótelepeken. Rámutatott, a leggyakrabban előkerülő témák az új autóbuszmenetrend, a parkolás, a járdák, a kerékpárutak és a fakivágások kérdése. A településvezető hozzátette, a kérdések, kérések értőfülekre találnak, a felvetett javaslatok egy része pedig beépül a város 2027-es költségvetésébe. 10. alkalommal tartanak biztonsághete rendezvény sorozatot országszerte. A Magyar Biztosítók Szövetsége és az Országos Rendőrfőkapitányság közös rendezvényéhez számos társszerv, például a katasztrófavédelem és a mentők is csatlakoztak, hogy a szeptember 14-e és 22-e között megrendezett akcióban megtanítsák a fiataloknak, miként előzhetik meg a bajt, és mit kell tenniük, ha mégis megtörténik. A kaposvári és környékbeli diákokhoz a Vörös Kereszt, a közút és a megyei kormányhivatal munkavédelmi szakemberei is ellátogattak, a gyerekek pedig interaktív kiállításokon, gyermekprogramokon, rendőrségi és katasztrófavédelmi bemutatókon tanulhattak a biztonságról. Az erdőtüzek, a vízvédelem és a dróntechnológia voltak a témái annak a találkozónak, amin magyar és horvát szakemberek osztották meg egymással tapasztalataikat. A SEFAK beszámolója szerint a szakmai megbeszélés középpontjában az erdőtüzek megelőzése és kezelése, az árvízvédelem, a vízgazdálkodás, valamint a korszerű technológiák alkalmazása állt. A kétnapos egyeztetésen a Somogyi Erdészeti Társaság vízgazdálkodási referense is részt vett. Katona Máté az erdőtüzekkel kapcsolatos tapasztalatokról tartott előadást. A tanácskozáson a résztvevők a gyakorlatban is alkalmazható közös megoldásokról egyeztettek, melynek a Dráva régió katasztrófa kezelése és a klímaváltozáshoz való adaptáció volt a célja. A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, hogy még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban, mondta Magyar Péter kormányfő pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak pénteken. A kormányfő a demonstrálókhoz szólva háláját fejezte ki a szociális ágazatban dolgozók munkájáért, és türelmet kért az ágazat munkavállalóitól.
2: Időjárás jelentés.
8: A nap első felében felhős, borongós időre számíthatunk, és helyenként az eső is csepereghet. A felhőzet délutánra szakadozhat fel jelentősebben, ekkor már több napsütésre készülhetünk. Gyenge lesz a légmozgás, a hőmérséklet csúcsértéke 25 fok körül valószínű. Holnap fordított lesz a helyzet, napsütésre ébredünk, délutántól azonban ismét megnövekedhet a felhőzet, és késő este már többfelé kell esőre, záporra készülni. A holnapi maximum 28 fok körül alakul.
2: Időjárás jelentést hallotta
0: a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
1: Mosolygós, derűs szombat délutánt kívánok mindenkinek. 5 perccel 12 óra után sok helyen megtalálhatjátok a mosolyt és a derűt a városban, akár különböző fesztiválokon, mert hogy van kettő is, kattárs a belvárosban, a Vasari Parkban pedig parkszínházi fesztivál a Bábszintér jóvoltából, de a Korzó Bevásárló Központ is tartogat nektek sok örömöt, ahonnan ebben az órában is jelentkezik majd Malovecki Miki kollégám. Bárcsak lennék mellette, Mahani Bizt és Daniel Figergő közös darát hallgatjuk ezzel a címmel, egyébként nem sokára, de jön most az Árkazár.

of the

0: Justin és Justin Jesso közöse szólt a rádió moston. 3:45 után a szó ismét Szabié és Mikié, akik a Korzó bevásárló központban vannak a Shopping Week záró napján.
1: Mindenhol ott vagyunk. Rádió most. Kapcsoljuk kollégánkat.
2: Köszönjük a szót, Bettus, itt vagyunk valóban a Korzó bevásárló központban. Helyzetjelentés, kérem szépen. Arról kell beszámolnom éppen, hogy Horváth Szabi barátom két ilyen saláta szedő kanállal próbál poharakból tornyot építeni, ráadásul nem mindegy, hogy milyen sorrendben rakod a poharakat, igaz, Szabi?
3: Abszolút, Betta, én is köszöntelek, és a hallgatóinkat is nagyon sok szeretettel köszöntöm. Egy ilyen piramist képzeljetek el, a legalsó sorban 5, utána 4, a felette lévőben 3 pohár helyezkedik el, mindegyik poháron van egy számjegy, egy dobókocka megjelöléssel, és ezeknek stimmelnie kell a képen látható ábrával és a formának is, ugye ki kell jönnie, illetve a színeknek is. És ezzel a két kanállal kell megfogni a műanyag poharat, és a megfelelő sorrendben ugye egymásra kell helyezni. De hát ebből láttam, hogy ezért nem jó valószínű a palacsinta sütési tudományom, illetve az omlett sütési tudományom sem, hogy egyben maradjon, mert a poharat sem tudom megfogni stabilan. Úgyhogy ember próbáló feladat egyébként, de ajánlom mindenkinek. Gyertek le és nézzétek meg, próbáljátok ki.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy ha hallottátok volna így a rohadt életben, azért nem sütök palacsintát. Na, Szabi eljátszik egy szépen, mi pedig azt tapasztaljuk, képzeljétek el, hogy szinte sorban állnak a játékokért, van itt óriás dobókocka, egy újabb pohár, mindjárt föltöz vágja. Hogy mondtam, óriás dobókocka, jópofa, ügyességi játékok, kártyák, minden egyéb van itt, illetve itt van a szerencsekerekünk is, amit megpörgethet az, aki megfelelő blokkot mutat fel. A részleteket hozzuk hamarosan, mindenkit szeretettel várunk, egy nagyon kellemes délutáni programot tölthetünk el együtt a Korzóban, úgyhogy itt a helyetek, várunk mindenkit.
0: Ahogy hallom, a srácok is pompásan érzik magukat a Korzó bevásárló központban, ha már én nem tehetem meg. Pedig nagyon kíváncsi lettem volna rá, Szabi, hogyan ügyeskedik ezekkel a poharakkal, nézzétek meg ti őket. Nálunk pedig hallgassátok továbbra is az infókat és a legjobb slágereket. Itt van most Lil Mix és Machine Gun Kelly, ez a No More Sad Songs a Rádió Moston.

forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Az NSYNC dalát játszottuk nektek a rádió moston fél egyben, úgyhogy ismét jöjjön egy kis beszámoló arról, hogy mi minden zajlik a Korzó bevásárló központban. Ma óé a szó.
1: Reklám. Mindenhol ott vagyunk. Rádió most. Kapcsoljuk kollégánkat.
2: Köszönjük a szót újra, és nagy szeretettel köszöntünk mindenkit innen a Korzó bevásárló központból. Már dübörög a délután, nagyon kellemesen süt a nap, néha-néha már azt is mondhatom, hogy kicsit meleg van a napon, de tényleg nagyon kellemes. Bárki leugorhat hozzánk, már csak azért is, mert még a mai napon tart a Korzó Shopping Week-je. Korábbiakban beszéltem már róla, de azért gyorsan fussuk át. Vásárolni kell a Korzóban minimum 5000 forint értékben, akinek megvan a blokkja, az egyrészt részt vehet a szerencsekerék kihíváson is, tehát megpörgetheti a szerencsekereket, és azonnali nyereményeket vihet haza, részt vehet különböző játékokban, ügyességi játékokban, amelyek nem csak a kicsiket nyűgözik le, ahogy elnéztem, hanem bizony a nagyobbakat is, apukák, anyukák, fiatalok, mindenki nagy röhögések közepette próbálja bizonyítani az ügyességét. Viszont akinek megvan az a bizonyos 5000 forint feletti vásárlási blokk, az nem csak hogy ugye itt játszhat a helyszínen, hanem regisztrálhat is a Korzó Kaposvár weboldalán, és bizony olyan nyereményeket tudhat majd magáinak esetleg, ha kisorsolják, mint kikvásárlási utalványok, hádavásárlási utalványok, Intersport ajándékutalványok, illetve a mai napon extra kedvezményekkel is szolgálnak a boltok, az Intersport, a Müller, a Háda és az Eco Family is. Úgyhogy érdemes lenézni hozzánk, mindenkit szeretettel várunk. Ahogy mondtam, kisebb sor is kialakult már itt a szerencsekeréknél, de természetesen mindenki sorra kerül, és senki nem távozik üres kézzel. Szeretettel várunk benneteket, hogyha szeretnétek egy nagyon kellemes délután eltölteni. Mi itt vagyunk egészen délután 4 óráig, úgyhogy nektek is itt a helyetek.
1: Reklám hangzott el. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Szeptember 22-én kedden az Európai Autómentes Napon az Egészséges Kaposvár és a Life EP Hungary támogatásával ismét bringás reggeli Kaposváron. Pattanj biciklire és indulj kerékpárra a munkába vagy iskolába. Reggel 7 és 8.30 között várunk a Kossuth téren, valamint a Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződésében, ahol egy finom és egészséges reggelivel ajándékozunk meg. Két kerék, egy jó reggeli, és már is jobban indul a nap. Szeptember 22-én kedd, Kossuth tér, Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződése. Tekerj hozzánk és reggelizz velünk!
4: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délutánt.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Olivia Rodrigo, a Get Him Back című dalával a Rádió Moston, és ismét itt van a vonalban Mao, aki a Korzó bevásárlóközpontból jelentkezik.
1: Mindenhol ott vagyunk. Rádió Most. Kapcsoljuk kollégánkat.
2: Köszönjük szépen, Bettus, itt vagyunk a Korzó bevásárló központban. Nagyon bízom benne, hogy te is meglátogatsz bennünket a délután folyamán. Ezt elárulhatom talán, ezt a kulissza titkot a hallgatóinknak, hogy Bettával mi nagy Lego rajongók vagyunk, hogy megvizslatjuk az aktuális trendeket a Lego házatájáról. Minden esetre a Korzó bevásárló központ Shopping Week-je a mai napon zárul, úgyhogy ha valaki még esetleg nem vásárolt, vagy nem vett részt valamelyik játékban, nem regisztrált, akkor még a mai napon megteheti. Mindenkit szeretettel várunk tehát a Korzóban, jó zenékkel, jó idővel, finomságokkal, rengeteg játékkal és interaktivitással. Úgyhogy találkozunk itt a Korzóban, várunk benneteket.
0: Bizony találkozni fogunk, mert ott leszek én is. A Lego környékén keressetek Maóval minket. Egyelőre azonban maradok itt a 91.2-n veletek, és Mao is fog még jelentkezni a helyszínről további részletekkel. Akit pedig hallgatunk, ő Tom Burr, a The Telling jön a Rádió Moston.

0: Reklám.
1: Készülj, Kaposvár, indul az új szezon. Szeptember 19-én újra éjszakai fürdőzés a Virágfürdőben, ezúttal Lollipop hangulatban. Színes fények, medencék, wellness, a hangulatfelelős DJ Volumen, és ami még édesebbé teszi az estét, ajándék nyelvfestős nyalóka minden bulizónak. Virágfürdő Kaposvár. Szeptember 19. Lollipop éjszakai fürdőzés. Ne csak hallgasd, gyere és másd bele magad!
2: Felség, a reggeli tálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamra legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a koronaékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
3: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 000 000 forintos fődíjat.
4: Ez a Buona Vita.
5: Beköszöntött az ősz. Színes falevelek, kuckózós napok, és rengeteg meglepetés várja Kaposvár lakóit. A Rádió Most, a kaposvármost.hu, a Kapos Extra és partnereik ezúttal egy izgalmas őszi nyereményjátékkal szeretnék még színesebbé tenni ezt a csodás évszakot. Játsz velünk a kaposvármost.hu oldalon szeptember 17-e és 21-e között, ahol meg annyi értékes nyeremény talál gazdára. Egy kis szerencsével idén ősszel a meglepetés úgy hullhat az öletbe, akár egy őszi falevél. A játék részleteiért keresd a kaposvármost.hu Facebook oldalát. Támogatóink: Hirofon, mobiltelefonszerviz és szaküzlet, Konyhagép Kft., Hege Design, Birner Cleaner szőnyegtisztítás, Hélia Kertészet és Gazdabolt.
6: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
7: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Érdekes programokkal jövő hétvégén lesz a kutatók éjszakája. Befejezik a kerékpárút hiányzó részét. 13 óra van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Egy hét múlva lesz a kutatók éjszakája, az ország egyik legnagyobb tudományos programsorozata. Szeptember 25-én és 26-án Kaposváron is több helyszínen várják az érdeklődőket, előadásokkal, kísérletekkel és különleges élményekkel. A Digitális Tudásközpontban például élménytúrát tartanak, az egyetemen, ahol ugyanekkor rendezik a Kán állattenyésztési napokat is, technológiai bemutatókkal és interaktív családi programokkal készülnek. A Kaposvári Kórház 3 helyszínre is szervez programokat, melyek mindegyikén a szív kerül a középpontba. A kutatók éjszakájának eseményei ingyenesek, de néhol előzetes regisztráció szükséges. Teljessé válik a régóta várt bringakör, megépül a bicikliút Kaposújlak és Kaposvár között. A munkagépek már felvonultak a területre, ahol megkezdődött a kerékpárút hiányzó, mintegy 1 kilométeres szakaszának az építése. A munkálatokkal kapcsolatban Szita Károly polgármester azt mondta, 3 új kerékpárúttal bővül Kaposvár, az egyik a Kaposújlaki. Hozzátette, hogy a Kaposvárt Kaposújlakkal összekötő 1000 méteres útszakaszt a város saját pénzből, a város környéki alapból finanszírozza. A beruházással elérhetővé válik a Kassai völgy, valamint a Petőrketó, el lehet jutni Szennába, onnét pedig rá lehet csatlakozni a Zselici kerékpárútra. November 30-áig megkapják az arra jogosultak az iskolakezdési támogatás második, 50 000 forint értékű, utalvány formájában érkező részét, közölte a kormányszóvivő a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. Magyar Éva elmondta, az utalványokat jövő év március 15-éig lehet felhasználni iskolai felszerelésekre, ruházati cikkekre, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre, egyes digitális és műszaki cikkekre, továbbá fejlesztő játékokra. Hozzátette, az utalványt olyan címletekben kézbesíti a posta, hogy egyenlően lehessen megosztani a gyermeket felváltva gondozó szülők között. online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin elnök az orosz parlamenti választáson, közölte pénteken a Kreml sajtószolgálata. Az államfő a 2024-es elnökválasztáskor is a voksolás elektronikus módját választotta, és 2023-ban távszavazással vett részt a fővárosi polgármester személyéről való döntésben is. Oroszországban péntektől vasárnapig parlamenti és regionális választásokat tartanak. A voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió, a donyecki, a luhanszki, a zaporizsiai és a herszoni régiók lakossága, noha háromnak a területét Oroszország azóta sem vonta teljesen az ellenőrzése alá.
0: Időjárás jelentés.
8: A nap második részében felszakadozik a felhőzet, és a nap is előbukkan. Gyenge lesz a légmozgás, a 25 fok körüli délutáni hőmérsékletet követően éjszaka derült, száraz lesz az idő, a levegő 13 fokig hűl. Holnap napsütésre ébredhetünk, délutántól azonban ismét megnövekedhet a felhőzet, és többfelé kell esőre, záporra készülni. A holnapi maximum 28 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
9: Izgi lesz a délután, mert továbbra is maradok veletek. Ezt nem tudom, mennyire hangzott izgin sokak számára, de egyelőre nem köszönök el, mint ahogy általában az lenni szokott. Ráadásul a Korzó bevásárlóközpontból is jelentkezni fog a következő órákban is. Mao a Korzó Shopping Week zárónapja zajlik ott, hogy mennyi ajándék, nyeremény vár rátok, ezt fogja elmondani majd részletesen, és csábít persze benneteket, hogy látogassatok el ti is a helyszínre. Közben pedig megismerkedünk Chloe Kisával, egy fiatal angol énekesnővel, aki egyébként Malajziában született. A Question of the Day című újdonsága előfutára a novemberben megjelenő nagylemezének. Előtte viszont itt van még Dr. Alban is.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Betta, a Becky Hill és Ella Henderson közös dala volt ez a rádió moston, ahogy ígértem, Mao ismét a Korzó bevásárló központból jelentkezik, mert ott a mai napon sok izgalmas dolog vár benneteket.
1: Mindenhol ott vagyunk. Rádió most. Kapcsoljuk kollégánkat.
2: Kellemes délutánt kívánunk mindenkinek. Drága hallgatóink, a Korzó Kaposvár bevásárló központból jelentkezünk. Bizony, ahol zajlik a Shopping Week. Délután 4 óráig leszünk itt. Ismételt helyzetjelentés. Jelentem, az idő jó. Az emberek vidámak, és nagyon sokan vagyunk. Nagyon-nagyon jó látni a legkisebbektől a legidősebbekig. Nagyon-nagyon sokan kilátogattak. Tényleg ennyi babakocsis anyukát, ennyi nagymamát az unokáival lejönni, illetve ennyi embert már régen láttunk így egy helyen. Tényleg mindenki élvezi a játékokat, pörögnek a dobókockák, forog a szerencsekerék, és csak mondom, hogy menő kulacstól a bögrén át a bevásárlószatyorig nagyon-nagyon sok olyan helyszíni nyeremény van, ami nagy sikerrel fogynak, sokan játszanak értük, hogy pontosan hogyan lehet ezekhez hozzájutni, illetve hogy miket lehet majd még nyerni a Korzó Shopping Weeken, arról hamarosan beszámolok. Előtte azonban tényleg mindenkit arra biztatnék, hogy még van idő a délutánból, úgyhogy bátran gyertek le, találkozzunk itt lent a Korzónál, töltsünk el egy kellemes délutánt, lehet itt egyet kávézni, egyet üdítőzni, akár még itt a jó időben fagyizni is, úgyhogy találkozzunk itt a Korzóban.
1: A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió most, Kaposvár. Napközben is önnel. Napközben is.

0: Lizzo énekelt a rádió mostan, ez volt a Still Bad című dala. Ismét a Korzó bevásárlóközpontból hozunk egy kis helyzetjelentést. Mao fogja elmondani, hogy mi mindennel várnak benneteket a Korzó Shopping Week zárónapján. Egy csomó kedvezmény, nyeremény és ajándék vár rátok.
1: Reklám. Mindenhol ott vagyunk. Rádió most. Kapcsoljuk kollégánkat.
2: Szeretettel köszöntünk mindenkit a Korzó bevásárlóközpontból. A Korzó Shopping Weekről, ami idén ősszel szeptember 11 és 19 között van, ma van tehát a záró nap. De az elmúlt évekhez hasonlóan most is igaz az, hogy a blokk értékes ajándékokat érhet. KIK vásárlási utalványokat, HADA vásárlási utalványokat, Intersport ajándékutalványt és egyéb ajándékokat. Emellett a mai napon, csak és kizárólag a mai napon extra kedvezménnyel várja némely üzlet a Korzó Shopping Week vásárlóit. A Müllerben például 20% kedvezmény van a parfüméria és a játék részleg termékeire. Az Intersport 15% kedvezmény ad legalább két nem leárazott termék vásárlása esetén. A HADA-ban 10% kedvezmény van minden termékre, az Ecofamily pedig kedvezményes termékekkel áll a vásárlók rendelkezésére kimondottan ezen a napon. Azonnali nyereményeket is hazavihet bárki, ahogy mondtam tehát, de ehhez is 5000 forint feletti blokkot kell bemutatni, de én azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy egyrészt senki ne távozzon üres kézzel, másrészt pedig, hogy egy nagyon kellemes délután tölthessünk el itt a Korzóban. Várunk mindenkit szeretettel, addig gyertek, amíg itt vagyunk.
1: Reklám hangzott el. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Brazília helyszín, a központi bank fortezalai fiókját kifosztották, de nem is akárhogy. A bankfiók mellett mit ad Isten nyílt egy műfű és kerti dekoráció bolt. Miközben a vásárlók hónapokon keresztül örültek a sok szép dekorációnak és vásárolgattak a kertjükbe, lakásukba, házukba, fogalmuk sem volt arról, hogy az alaksorban közben a srácok egy 200 méter hosszú klímaberendezéssel és világítással felszerelt alagutat ástak a bank széfje alá.
4: Hoppá.
3: A szomszédoknak és a rendőröknek sem tűnt fel, hogy teherautó számra hordják ki a földet az épületből, hiszen azt hitték, hogy a növényüzlet miatt mozgatnak ennyi anyagot. Az elkövetőknek nem derogált a hétvégi túlóra, és közel 70 millió dollárt vittek el. A poén az, hogy a bank nem biztosította az összeget, mert szerintük elhanyagolható volt a rablás esélye, olyan biztonságosnak tartották a mélyben lévő
4: Alulról várták a támadást.
3: Hát nem alulról.
1: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
5: Dolgozni mész? Bevásárolni indulsz? Vagy csak dolgod van a városban? A következő utathoz nem feltétlenül kell autó. Válaszd a közösségi közlekedést, pattanj a kerékpárodra, közbringára, vagy egyszerűen csak gyalogolj. Tegyél néhány apró, de fontos lépést a környezetedért. Kevesebb autó, kevesebb káros anyagkibocsátás, több mozgás és egy élhetőbb Kaposvár. Óvd Kaposvár levegőjét, mert minden megtett kilométer számít.
6: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Friss, változatos, zenére hangol. Rádió most. Kellemes délutánt.

0: Ez nagyon kellemes volt, Billy Idol klasszikusa a Rádió Moston. És nagyon kellemesen eltölthetjük az időnket a Korzó Bevásárlóközpontban is. Kint van a helyszínen Mao, akinek már is átadom a szót, hogy elmondja, mi minden zajlik a helyszínen.
1: Reklám. Mindenhol ott vagyunk. Rádió Most. Kapcsoljuk kollégánkat.
2: Nagyon szépen köszönjük a szót, kedves hallgatók, innen jelentkezünk a Korzó Kaposvár Bevásárló Központból, ahogy már az elmúlt órákban is kiderült, ugye, sokszor elmondtam, hogy bizony ezen a héten zajlik a Korzó Shopping Week. Velem szemben pedig itt áll Perényi Gábor, a Korzó Kaposvár Bevásárló Központ marketing vezetője. Gábor, én már nagyon-nagyon régen láttam ennyi embert egy helyen.
3: Én is örülök, hogy ennyien vannak, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is. Szerintem az időjárása is nagy szerencsénk volt, se nincs túl hideg, se nincs túl meleg, úgyhogy tökéletes arra, hogy kilátogassanak ide a Korzóba, és ha már kilátogattak, akkor mindenki hozzájut a szerencsekerékhez, ahol garantált ajándékokat tudnak kipörgetni, illetve részt tudnak venni egy sorsoláson. Hétfőn nagyon jó kis ajándékokat sorsolunk ki az üzletek felajánlásából.
2: Így van, erről már beszéltem is a hallgatóknak. Hanyadik év ez? Most ezen gondolkodtam, hogy már jó néhány éve találkozunk itt a hallgatóinkkal és a Korzó vásárlóival. Hanyadik éve megy a Korzó Shopping Week?
3: 4 éve járunk vissza ezzel a promócióval, és ezt valószínűleg meg is tartjuk, ezt a jó szokásunkat, úgyhogy aki most nem jut ki, az ne csüggedjen, tavasszal újra jövünk.
2: Így van, minden tavasszal és minden ősszel találkozhatnak a vásárlók a Korzó Shopping Week-kel. Az idei évnek, hogyha jól láttam, annyi különlegessége is van, hogy nem csak, hogy akár azonnali nyereményeket vihetnek haza a vásárlók, vagy ugye regisztrálva nyerhetnek, hanem a mai napra különleges akciókkal is készülnek egyes üzletek, igaz?
3: Így van, egyre több üzlet csatlakozik ilyen szempontból is ehhez a Shopping Weekhez, hogy erre a hétre, vagy kifejezetten erre a napra, amikor mi is itt vagyunk, akkor különleges akciókat, egyedi akciókat kínálnak nekünk, illetve a vásárlóknak.
2: Vissza is engedlek, mert látom, hogy te is tevékenyen részt veszel abban, hogy tényleg zökkenőmentesen menjen a játék. Gábor, köszönöm szépen. Drága hallgatóink, mi pedig nem sokára jelentkezünk újra, délután 4 óráig leszünk itt, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk. Az idő jó, ahogy Gábor is mondta, sokan vagyunk, de senki nem fog távozni üres kézzel, ezt garantálhatjuk. Találkozunk tehát lent itt a Korzóban.
1: Reklám hangzott el. Zenemaraton.
4: Yeah, go ahead.
1: Igazi zenedömping a 91.2.
5: Oh my God.
1: Rádió Most.

0: volt a tiéd. Rádió Most.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Reklám. Őszi szinkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermő növényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
1: Reklám hangzott el. Hírek most.
2: Több ösztöndíjprogram is segíti a tanulni vágyókat Kaposváron. Szerdától ismét elkezdődik a múzeumi esték program sorozat. A Rádió Most híreit Bánévától hallják, üdvözlöm Önöket, 14 óra van. Kaposvár többféle ösztöndíjprogrammal is támogatja fiataljait, mondta a Rádió Mostnak adott pénteki interjújában Szita Károly. A polgármester kiemelte, hogy a Burza Hungarika ösztöndíj a város legrégebbi támogatási formája, amire a tanulni szándékozó hátrányos szociális helyzetű helyi fiatalok pályázhatnak. A településvezető beszélt arról is, hogy Kaposvár széles ösztöndíjrendszert működtet, az általános iskolától az egyetemig, külön figyelmet fordítva a roma fiatalok tovább tanulására. Hozzátette, hogy a Kaposvár Számít Rád programban eddig több mint 100 millió forintot osztottak ki azoknak a hallgatóknak, akik hiány szakmákat sajátítanak el, és akik diplomájuk megszerzése után a városban maradnak. A jövő héttől folytatódik a múzeumi esték, a Riprónai Múzeum előadás sorozatának őszi programja a Mohácsi csata 500 évvel ezelőtti eseményeire emlékezve állt össze. Az első előadást szeptember 23-án szerdán tartják, akkor a nehéz páncélosokról hallhatnak beszámolót az érdeklődők. Ezt követően minden hónapban más szakember érkezik az eseményre. Szó lesz többek között a mohácsi síkon használt fegyverekről, de a mohácsi tömegsírok antropológiai titkait is megismerheti a hallgatóság. Az előadások ingyenesek, a további részletek pedig a múzeum honlapján olvashatók. Éjszakai autókázásra indult két tizenéves fiú Belegen, a kaland azonban a rendőrségen végződött. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a két fiatal egy felelőtlenül nyitva hagyott autót vitt el. Először Nagyatádra hajtottak, majd már épp visszafelé tartottak, amikor Kutas határában lerobbantak. Az ügy a rendőrségen ért véget, és mint kiderült, a 16 éves fiúk nem csak lopott autóval, hanem jogosítvány nélkül közlekedtek. A nyomozók mindkettőjüket gyanúsítottként hallgatták ki, az autót vezető fiatal pedig szabálysértési őrizetbe került. Átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét a kormány, a jövőben a járási hivatalok élelmiszerlánc felügyeleti szervezeti egységeit megyei szintre integrálják, hangzott el a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón. Az átalakítás célja, hogy a jelenlegi többszintű megosztott irányítás helyett közvetlen és egyenes szakmai irányítási lánc jöjjön létre a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, azaz a NÉBIH és a területi végrehajtás között. Katonai esküdtettek az alapfelkészítési programban kiképzett katonák pénteken két helyszínen. Nagykanizsán több mint 140-en, Salgótarjánban több mint 30-an tettek esküt. A katonai alapfelkészítési program célja, hogy a fegyveres harc alapfeladataira képezzen ki olyan állományt, amelyik ismeri és követi a katonai szolgálat normáit, és elviseli a katonai szolgálattal járó fizikai terheléseket.
1: Időjárás jelentés.
2: A nap második részében felszakadozik a felhőzet és a nap is előbukkan, gyenge lesz a légmozgás, a 25 fok körüli délutáni hőmérsékletet követően éjszaka derült, száraz lesz az idő, a levegő 13 fokig hűl. Holnap napsütésre ébredhetünk, délutántól azonban ismét megnövekedhet a felhőzet és többfelé kell esőre, záporra készülni, a holnapi maximum 28 fok körül alakul.
1: Időjárás jelentést hallott
3: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
4: Ugye itt alszol, teszi fel a pikáns kérdést a TNT újdonságában, meghallgatjuk mindjárt, de előbb Alex Warren és Jelly Roll párosa jön a Bloodline-nal, és természetesen ebben az órában is jelentkezik majd a Korzó Kaposvár bevásárlóközpontból MAO, továbbra is zajlik ott a Shopping Week zárónapja, sok-sok érdekességgel, meglepetéssel, ajándékkal, részletek hamarosan.
5: Tick tap,

0: Liza Stansfield énekelte The Real Thing című klasszikusát a rádió moston. 4 perccel 4:43 után ismét csak Maui a szó. Már is megtudhatjuk, mi újság a Korzó Bevásárló Központ házatáján.
1: Mindenhol ott vagyunk. Rádió most. Kapcsoljuk kollégánkat.
2: Köszönjük a szót! Drága hallgatók, már megint itt vagyunk, még mindig itt vagyunk a Korzó Kaposvárban, ugyanis zajlik a Korzó Shopping Week. Hála az égnek egyáltalán nem oszlik a tömeg. Nagyon sokan vannak, akik most úgy döntöttek, hogy ebéd után látogatnak meg bennünket. Mosolygós, kávézó, üdítőző, fagyizó emberek, és nagyon sokan vásárolnak a Korzóban, úgyhogy nagyon sokan gondolják úgy, hogy nyilván nem hagyják itt azokat a nyereményeket, amelyeket a szerencsekereket megpörgetve vihetnek haza. Hogy pontosan mi ez a játék, aki esetleg még nem hallotta, annak elárulom hamarosan. Egy biztos, délután 4 óráig itt vagyunk, úgyhogy találkozhatunk lent a Korzóban személyesen is. Biztos, hogy észre fogtok bennünket venni, hiszen a Korzó közepén, a pavilonban szabad szemmel is jól látható kis tömeg állt össze. Kicsik, nagyok, itt van mindenki, aki számít, és aki szeretné jól érezni magát. Remélem, hogy ti is ezek közé tartoztok, majd várunk benneteket szeretettel itt a Korzóban.

0: Lady Gaga énekelte Marry the Night című dalát a rádió moston, amit küldök mindazoknak, akik esetleg ma kötik össze életük párjával hátralevő éveiket. Gratulálok! Meg azoknak is, akik ma a nyereményekkel térnek haza a Korzó bevásárlóközpontból. A helyszínen ott van Mau, aki már is mondja, hogy mi minden ajándék vár rátok.
1: Reklám! Mindenhol ott vagyunk! Rádió most! Kapcsoljuk kollégánkat!
2: Folytatódik tovább a Korzó Shopping Week, ezen a napon pontosabban még tart, mi pedig innen jelentkezünk a Korzó Kaposvárból, nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, köszönjük szépen a szót. Ahogy említettem, különleges ez a Korzó Shopping Week, az őszi, ugyanis nem csak, hogy az előző évekhez hasonlóan itt a helyszínen lehet azonnali ajándékokat nyerni, illetve egy sorsoláson majd hétfőn értékes nyereményeket, mellette a mai napon a Korzó néhány üzlete extra kedvezményekkel is várja a vásárlókat. A Müllerbe például 20% kedvezmény jár a parfümökre és a játékokra, az Intersportban 15% kedvezmény legalább két termék vásárlása esetén, a Hádában 10% van minden termékre, az Ecofamily pedig kimondottan akciós termékekkel készült a mai napra. Érdemes tehát lejönni vásárolni, mert aki 5000 forint fölött vásárol, az a blokkal egyrészt, ahogy említettem, arra bizonyos sorsolásra is regisztrálhat a Korzó Kaposvár weboldalán, illetve megpörgetheti a szerencsekereket azonnali nyereményekért, kulacsok, bögrék, bevásárlótáskák és még nagyon-nagyon sok ajándék várja a szerencséseket, illetve a kicsiket és a nagyokat ügyesik játékok is, rengeteg dobókocka pörög itt, a legkisebb dobókockától a legnagyobbig, nagyon-nagyon bírom, úgyhogy érdemes lelátogatni hozzánk, gyertek le a Korzóba, találkozzunk itt!
1: Reklám hangzott el! Műsorajánló.
3: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: címdala a rádió moston. Hát az időt bizony nem tudjuk visszapörgetni, haladunk továbbra is előre, és folyamatosan zajlanak az események a Korzó bevásárlóközpontban is. Ma a helyszínen már is mondja, mi történik ott.
1: Mindenhol ott vagyunk. Rádió most. Kapcsoljuk kollégánkat.
2: Még mindig itt vagyunk a Korzó bevásárló központban, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, már nincs túl sok ideje annak, aki eddig nem látogatott meg bennünket, hiszen délután 4 óráig leszünk itt, tehát még a következő órában megtaláltok bennünket, megtaláljátok a szerencsekereket, és a pavilonban ezt a kis interakciós állomást, ahol nagyon sok játékban részt vehetnek a jelenlévők. Kerülgetnem kell szinte az embereket, annyian vagyunk, az imént találkoztam egy svéd családdal is, beszélgettünk pár szót, most vannak először Kaposváron, nagyon-nagyon jó volt hallani, nagyon tetszik nekik a városunk, helyes, nagyon helyes. Ti is vegyétek nyagatokba a várost, és kössétek össze egy kellemes sétával a Korzó meglátogatását, élvezzük ki még a jó időt, ameddig még tart. Találkozzunk tehát a Korzóban, várunk benneteket a Shopping Weekend.
1: 91.2 Rádió.

0: Reklám.
1: Készülj, Kaposvár! Indul az új szezon! Szeptember 19-én újra éjszakai fürdőzés a Virágfürdőben, ezúttal Lollipop hangulatban. Színes fények, medencék, wellness, a hangulatfelelős DJ Volumen, és ami még édesebbé teszi az estét, ajándék nyelvfestős nyalóka minden bulizónak. Virágfürdő Kaposvár. Szeptember 19. Lollipop éjszakai fürdőzés. Ne csak hallgasd, gyere és másd bele magad!
2: Őszi Shopping Week a Korzó Kaposvárban. Vásárolj szeptember 11-e és 19-e között bármely üzletünkben, regisztrált blokkodat online a korzoshopping.hu weboldalon, és nyerj értékes vásárlási utalványokat, ajándékokat. Sőt, ha szeptember 19-én kilátogatsz a Korzóba, megpörgetheted a szerencsekereket azonnali garantált nyereményekért. Részletek www.korzoshopping.hu.
3: Beköszöntött az ősz. Színes falevelek, kuckózós napok, és rengeteg meglepetés várja Kaposvár lakóit. A Rádió Most, a kaposvármost.hu, a Kapos Extra és partnereik ezúttal egy izgalmas őszi nyereményjátékkal szeretnék még színesebbé tenni ezt a csodás évszakot. Játsz velünk a kaposvármost.hu oldalon szeptember 17-e és 21-e között, ahol meg annyi értékes nyeremény talál gazdára. Egy kis szerencsével idén ősszel a meglepetés úgy hullhat az öletbe, akár egy őszi falevel. Levél. A játék részleteiért keresd a kaposvármost.hu Facebook oldalát. Támogatóink: Optic World Exclusive optikai szaküzlet, Kultik Mozi Kaposvár, Vidi Technology, Mentes Morzsa, Aqua Head Spa Kaposvár.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Bázis intézmény lett a Munkácsi, állatvédelmi hetet tart a könyvtár. Köszöntöm Önöket, 15 óra van, Bán Éva vagyok. Az oktatási hivatal bázis intézménye lett a kaposvári Munkácsi Mihály Gimnázium, számolt be róla a kaposvármost.hu. A bázis intézményi cím szakmai elismerést jelent, visszajelzést arról, hogy az intézményben jelen vannak olyan pedagógiai tapasztalatok, módszerek és jó gyakorlatok, amelyek más intézmények, pedagógusok számára is értéket jelenthetnek. A Munkácsi bázis intézményként új szakmai lehetőséggel, egyben fontos felelősséggel gazdagodott. Ennek szellemében a következő időszakban szakmai programokkal, műhelyekkel, bemutatókkal és tudásmegosztó alkalmak szervezésével készülnek. Olyan alkalmakat teremtenek, ahol a pedagógusok a gyakorlatban is működő megoldásokat ismerhetnek meg. Idén először Kaposvár is csatlakozik az Együtt a Békéért kezdeményezéshez. A 2020-ban elindult civil közösségi kezdeményezés a Békevilágnapján, szeptember 21-én hívja össze az embereket egy világszintű összefogásra. Az esemény évről évre szélesebb körben mozgat meg közösségeket, és idén már a kaposváriak is csatlakozhatnak. Az érdeklődőket a Desedató partjára várják hétfőn. A résztvevők pontosan 18 órakor közös mantra zengetésbe kezdenek. Világszerte és Magyarországon több mint 30 helyen egy időben zengik majd ugyanazt a mantrát a békéért. A szervezők azt kérik, hogy akinek lehetősége van rá, érkezzen fehér ruhában, vagy viseljen valamilyen fehér ruhadarabot a béke és a tisztaság közös szimbólumaként. Állatvédelmi hetet tart október elején a Takács Gyula könyvtár. Az intézmény a közösségi oldalán tájékoztatott a rendezvényről, amit az Állatok Világnapja kapcsán hirdettek meg. A bejegyzés szerint október 2-án két állatos programmal is várják az érdeklődőket. Először kutyasulis bemutatón lehet részt venni, ezen Magyarország kutyafajtáiról és a felelős állattartásról beszélnek a szakemberek. A kutyás esemény után az egzotikus állatok kapnak főszerepet, a bemutató résztvevői a gyíkok, pókok, kígyók világával ismerkedhetnek és barátkozhatnak. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt pénteken. A rendezvényt azért hívták össze, mert a szektornak korábban ígért két lépcsőben megvalósuló 20-25%-os béremelés messze elmarad a munkavállalók várakozásától. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke, utalt Magyar Péter kormányfő kampányban tett ígéretére, mely szerint kormányra kerülésükkor azonnali 25%-os béremelést adnak az ágazatnak. Hozzátette, az azonnali emelés éves szinten 140-150 milliárd forint kiadást jelentene a költségvetésnek, ami a büdzsé 0,3%-a.
0: Időjárás jelentés.
4: A nap második részében felszakadozik a felhőzet, és a nap is előbukkan. Gyenge lesz a légmozgás. A 25 fok körüli délutáni hőmérsékletet követően éjszaka derült, száraz lesz az idő, a levegő 13 fokig hűl. Holnap napsütésre ébredhetünk, délutántól azonban ismét megnövekedhet a felhőzet, és többfelé kell esőre, záporra készülni. A holnapi maximum 28 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
5: 4 perccel múlt el 3 óra, még ebben az órában várhatjuk Mao jelentkezését a Korzó Bevásárlóközpontból. A Shopping Week zárónapja zajlik ott, sok-sok nyereménnyel, ajándékkal, érdekességgel. További részletek hamarosan, most mindjárt jön az Offspring egy újdonsággal, az I Wanna Be Sedated cíművel, de előbb Kygo és Nairo Jazz párosa hozza a For Life-ot. I took the long road across the ocean.

0: Regár titkokat árult el nekünk a Rádió Moston. Azt azonban már biztosan tudhatjátok, hogy a Korzó Bevásárló Központ Shopping Week-ének utolsó napja ma zajlik, és kint van a helyszínen Szabi és Mahó, hogy mi minden vár rátok még ott, már is kiderül.
1: Mindenhol ott vagyunk. Rádió Most. Kapcsoljuk kollégánkat.
2: Szép délutánt kívánunk mindenkinek! Hello! Újra jelentkezik a Korzó Kaposvár Bevásárló Központ. Itt vagyunk ugyanis ma délután 4 óráig, ezen a héten zajlik a Korzó Shopping Week. Sokszor beszéltünk ma már róla, de most bátran mondhatom, hogy az utolsó órájába lépett a kitelepülésünk, tehát még egy órátok van, hogy meglátogassatok akár bennünket, akár pedig azokat az aktivitásokat, amelyek itt a Korzó Bevásárló Központ közepén, itt a pavilonban vannak elhelyezve. Rengeteg azonnali nyeremény, nagyon praktikus jópofa, korzós ajándékok, és persze a lehetőség arra, hogy valaki hétfőn komolyabb nyereményeket is magáénak tudhasson egy sorsolásnak köszönhetően. Még egyszer el fogom mondani pontosan a játék részleteit, hogy akik eddig lemaradtak róla, még részt vehessenek ebben a játékban, úgyhogy jelentkezünk még innen a korzóból, addig is várunk mindenkit, nagyon kellemes az idő, nagyon jó a zene, úgyhogy itt a helyetek.
0: Meg itt a 91.2-n, a Rádió Moston már is Ellie Goulding Diplo közös dalajon a Close to Me, de előbb még az Imagine Dragons zenél, és majd várjuk Maót is a folytatásban.

0: Wonderful Life címmel szólt az egykori Hurts dal Purple Disco Machine féle feldolgozása a rádió moston. 4 perc múlva lesz 3:30, még mindig ott van Szabi és Mau a Korzó Kaposvár Bevásárlóközpont Shopping Week-ének záró napján. Nyerhettek már azzal is, hogyha meglátogatjátok őket, de egyébként is annyi ajándék vár továbbra is rátok. Már is mondja Mau a részleteket.
1: Reklám. Mindenhol ott vagyunk. Rádió most. Kapcsoljuk kollégánkat.
2: A Korzó Kaposvár Shopping Week kitelepülésének utolsó órájában köszöntünk mindenkit, drága hallgatók, mindenkit szeretettel várunk, van még egy kis időtök, hogy kilátogassatok hozzánk. Akinek éppen bevásárolni valója van, érdemes megpróbálkozni azzal, hogyha 5000 forint fölött vásárol, akkor a blokkkal látogasson meg bennünket itt a pavilonban, ugyanis ezzel a blokkkal meg lehet pörgetni a szerencsekereket, a szerencsekerékért pedig azonnali korzós ajándékokat nyerhet bárki. Illetve érdemes regisztrálni is, amit szintén lehet itt a helyszínen a csinos és kedves hostess hölgyeknél, tehát lehet regisztrálni ezeket a bizonyos blokkokat. Hétfőn pedig sorsolást fog tartani a Korzó Kaposvár, olyan nyereményekért, mint például kikvásárlási utalványok, hádavásárlási utalványok, Intersport ajándékutalvány és egyéb ajándékok kerülnek majd tehát új gazdáikhoz hétfőn. Ami érdekessége még a mai napnak, hiszen ma zárul a Shopping Week itt a Korzó Kaposvárban, a Müller, az Intersport, a Háda és az Ecofamily egyedi akciókkal és kedvezményekkel várja ma a vásárlókat. Érdemes tehát még ezt az utolsó órát kihasználni, aki eddig még nem ért ide, gyorsan pattanjon autóba vagy sétáljon le a városban, találkozzunk itt a Korzóban és vegyetek részt a Korzó Shopping Day-én, ugye, amely zárja a Shopping Week-et. Mindenkit várunk!
1: Reklám hangzott el! Társadalmi célú hirdetés.
3: Érkezz két keréken és a reggeli terítéken! Szeptember 22-én kedden az Európai Autómentes Napon az Egészséges Kaposvár és a Life EP Hungary támogatásával ismét bringás reggeli Kaposváron. Pattanj biciklire és indulj kerékpárra a munkába vagy iskolába. Reggel 7 és 8.30 között várunk a Kossuth téren, valamint a Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződésében, ahol egy finom és egészséges reggelivel ajándékozunk meg. Két kerék, egy jó reggeli, és már is jobban indul a nap. Szeptember 22-én kedd, Kossuth tér, Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződése. Tekerj hozzánk és reggelizz velünk!
4: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei Jugúváros önkormányzata megbízásából.
3: Dolgozni mész? Bevásárolni indulsz? Vagy csak dolgod van a városban? A következő utathoz nem feltétlenül kell autó. Válaszd a közösségi közlekedést, pattanj a kerékpárodra, közbringára, vagy egyszerűen csak gyalogolj. Tegyél néhány apró, de fontos lépést a környezetedért. Kevesebb autó, kevesebb káros anyagkibocsátás, több mozgás és egy élhetőbb Kaposvár. Óvd Kaposvár levegőjét, mert minden megtett kilométer számít.
4: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei Jugúváros önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Friss, változatos, zenére hangol. Rádió most. Kellemes délutánt.

0: Imádnivaló dalok itt a rádió, most a Michael Jackson Thriller-je szólt, és imádnivaló srácok a Korzó Bevásárló Központban, Szabi és Mao a helyszínen, de már nem sokáig, még azonban tart a Shopping Week záró napja, így Mao-nak még mindig van mit elmondania.
1: Mindenhol ott vagyunk, rádió most! Kapcsoljuk kollégánkat!
2: Nos, drága hallgatók, köszönjük szépen a szót egyrészt, másrészt pedig hát szépen lassan meg is köszönjük a figyelmet mára, ugyanis véget ér lassan a rádió most kitelepülése a Korzó Shopping Day-en, ugyanis ezen a héten zajlik a Korzó Shopping Week. Igaz, még a vásárlóknak van lehetőségük arra, hogy blokkjaikkal regisztráljanak, de szépen lassan az aktivitások is elköszönnek majd a kilátogatóktól. Köszönjük szépen az egész napos megtisztelést, elő figyelmeteket, reméljük, hogy találkoztunk itt személyesen is, vagy akik otthonról kísértek figyelemmel bennünket, jól szórakoztak a jó zenékkel, illetve az élménybeszámolókkal, amit innen a helyszínről tartottunk. 4 órától jön a 20-a csúcson a Kusza 20-as slágerlista ismétlése, ahogy ígértem, most bepótoljuk azt, ami 10 és 11 óra között kimaradt, úgyhogy maradjatok a rádió mostal, várunk benneteket a Hagyban is, mindenkinek szép hétvégét, vigyázzatok magatokra, viszont hallásra, sziasztok, hello mindenkinek!
0: Mi is köszönjük, Szabi és Mao, a beszámolókat, a helyzetjelentést és minden érdekességet a 20-a csúcsont várjuk tehát akkor 4 órától. Én is búcsúzom azonban innen a stúdióból, találkozunk legközelebb hétfőn, Györfi Bettát hallottátok, legyen kellemes a hétvégétek!
1: Zenemaraton.
3: Yeah, go ahead.
1: Igazi zenedömping a 91.2.
4: Oh my God.
1: Rádió most.

0: minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Reklám!
1: Beköszöntött az ősz. Színes falevelek, kuckózós napok, és rengeteg meglepetés várja a Kaposvár lakóit. A Rádió Most, a kaposvármost.hu, a Kapos Extra és partnereik ezúttal egy izgalmas őszi nyereményjátékkal szeretnék még színesebbé tenni ezt a csodás évszakot. Játsz velünk a kaposvármost.hu oldalon szeptember 17-e és 21-e között, ahol meg annyi értékes nyeremény talál gazdára. Egy kis szerencsével idén ősszel a meglepetés úgy hullhat az öletbe, akár egy őszi falevél. A játék részleteiért keresd a kaposvármost.hu Facebook oldalát. Támogatóink: Sasréti Vadászkastély, Marász Plast, Csiki Gergely Színház, Szeretsz Autó és Bringabolt, Depofit, a funkcionális edzőterem.
2: Felség, a reggeli tálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamra legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
3: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 millió forintos fődíjat.
4: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: A napokban zajlik a Biztonság hete rendezvénysorozat. A drávamenti régiókról egyeztettek a szakemberek. 16 óra van, üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok. Új autóbuszmenetrend, parkolás, kerékpárutak, ezek a leggyakrabban előkerülő témák a kaposvári beszélgetéseken. Szita Károly hétfőn kezdte meg hagyományos fórumsorozatát, melyen 12 kaposvári helyszínen találkozik a városlakókkal, hogy beszélgessenek a településről, az egyes városrészek lakóinak igényeiről, javaslatairól. A polgármester az első hét tapasztalatait összegezve arról beszélt rádiónknak, hogy városrészenként változnak a kérdések, más jelent problémát a családi házas övezetben, mint a lakótelepeken. Rámutatott, a leggyakrabban előkerülő témák az új autóbuszmenetrend, a parkolás, a járdák, a kerékpárutak és a fakivágások kérdése. A településvezető hozzátette, a kérdések, kérések értőfülekre találnak, a felvetett javaslatok egy része pedig beépül a város 2027-es költségvetésébe. 10. alkalommal tartanak biztonsághete rendezvénysorozatot országszerte. A Magyar Biztosítók Szövetsége és az Országos Rendőrfőkapitányság közös rendezvényéhez számos társszerv, például a katasztrófavédelem és a mentők is csatlakoztak, hogy a szeptember 14-e és 22-e között megrendezett akcióban megtanítsák a fiataloknak, miként előzhetik meg a bajt, és mit kell tenniük, ha mégis megtörténik. A kaposvári és környékbeli diákokhoz a Vörös Kereszt, a közút és a megyei kormányhivatal munkavédelmi szakemberei is ellátogattak, a gyerekek pedig interaktív kiállításokon, gyermekprogramokon, rendőrségi és katasztrófavédelmi bemutatókon tanulhattak a biztonságról. Az erdőtüzek, a vízvédelem és a dróntechnológia voltak a témái annak a találkozónak, amin magyar és horvát szakemberek osztották meg egymással tapasztalataikat. A SEFAK beszámolója szerint a szakmai megbeszélés középpontjában az erdőtüzek megelőzése és kezelése, az árvízvédelem, a vízgazdálkodás, valamint a korszerű technológiák alkalmazása állt. A kétnapos egyeztetésen a Somogyi Erdészeti Társaság vízgazdálkodási referense is részt vett. Katona Máté az erdőtüzekkel kapcsolatos tapasztalatokról tartott előadást. A tanácskozáson a résztvevők a gyakorlatban is alkalmazható közös megoldásokról egyeztettek, melynek a Dráva régió katasztrófa kezelése és a klímaváltozáshoz való adaptáció volt a célja. 800 ezer forintos adományt kapott a Kékmadár Alapítvány a Magyar Honvédségtől és a Mohu MOL hulladékgazdálkodási ZRT-től. A Honvédelmi Minisztérium a Facebook oldalán közölte, hogy az adomány alapja a Dunaszentbenedeki építkezésen dolgozó katonák felajánlása volt. A második Rákóczi Ferenc műszaki ezred katonái a dunai fenékküszöb építésekor döntöttek úgy, hogy a munkálatok során összegyűlt palackok visszaváltási díját jótékony célra fordítják. A kezdeményezés mellé beállt a Mohu is. A vállalat gondoskodott a palackok elszállításáról, majd saját forrásból megduplázta az összegyűjtött támogatást.
0: Időjárás jelentés.
5: A nap második részében felszakadozik a felhőzet, és a nap is előbukkan. Gyenge lesz a légmozgás. A 25 fok körüli délutáni hőmérsékletet követően éjszaka derült, száraz lesz az idő, a levegő 13 fokig hűl. Holnap napsütésre ébredhetünk, délutántól azonban ismét megnövekedhet a felhőzet, és többfelé kell esőre, záporra készülni. A holnapi maximum 28 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottak.
6: Okay, let's go.
7: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Molly!
8: Hop-hop!
9: Hop-hop!
8: Itt vagyunk. Na,
9: hopp,
8: itt vagyunk,
9: Juliska,
8: itt vagyunk.
9: Hopp, Mariska.
8: Csak összehozom, hogy megszólalhassunk. Na, Vili, itt vagy?
9: Nem,
8: Vili?
9: Nem.
8: Nem. Én itt vagyok?
9: Te itt vagy.
8: Hallasz?
9: Igen.
8: Na, drága hallgatóink, ti is itt vagytok? Hallotok? Igen. Jó, szuper, remélem. Hello mindenkinek, újra itt vagyunk. Beköszön az eheti hacs. Sziasztok. De jó újra együtt lenni, Vili.
9: Igen. Ma borsozik a hátam.
8: Na, ma sem tétlenkedünk.
9: Én veletek... viszket megbakarnád?
8: Nem, ha lehetne. Ott a fal, mint a kis varacskos disznok. Dőj neki, és
9: risszel. Jó van, csak vicceltem.
8: Na gyerekek, ma sem tétlenkedünk, veletek leszünk eme röpke órában is, és reméljük, hogy ki tudtok szakítani egy kicsit.
9: Ki tudjátok magatokat szakítani minden napok valóságával, ezt akartad mondani.
8: Ezt. Na. Ezt. Pontosan ezt. Kérlek. Köszönöm, Vili.
9: Kérlek, nincs, ezért vagyok. Te szoktad mondani nekem.
8: Igen. Na gyerekek, gyertek, kalandozzatok velünk. Ma is megéri, hiszen prezentálunk nektek két újdonságot zeneileg, természetesen hozzuk a retro helyezettet is, és szívesen vennék, hogyha velünk tartanátok egy kis nyomozásban. Olyan régen öltöttük magunkra úgyis Sherlock és Watson gúnyáját, most azonban megtesszük. Mert hogy, Dr. Watson, segítsen nekem kideríteni, mi történhetett. Nem tudom, hogy hallottad. Tehát, te akarsz Sherlock lenni?
9: Igen.
8: Akkor prezentáld az ügyet, kérlek.
9: Inkább Watson.
8: Tudtam, oké. Na, Dr. Watson, figyeljen ide. Hallottál róla, illetve ti, drága hallgatóink, hallottátok, hogy mi történt nemrég Bécsben?
9: Bécs városában?
8: Bizonyám.
9: Elfogyott a bécsi szelet.
8: Nem.
9: Vienna?
8: Nem, egy kiállítás, egy nagyon különleges kiállítás, amelyen felbecsülhetetlen értékű műtárgyakat állítottak ki.
9: És?
8: Azt gondoltátok volna, hogy 2026-ban még lehetséges végrehajtani nagy rablást?
9: Igen, az is fejlődik, tehát nem csak a biztonságtechnika fejlődik, ami védi az ilyen nagyértékű kiállított cuccokat, még ezek festményeiken?
8: Ékszerek, ilyesmi.
9: Tehát hanem szerint maga attól függ, ki van mindig előbb egy lépéssel.
8: Ez egy jó meglátás. Na hát egy jól kitervelt, ötletesen kivitelezett rablás, melynek célpontja egy drága, míves nyakék, amitől most hangos a sajtó. Képzeljétek el, hogy bizony most augusztus végén, pontosan 27-én fényes nappal rámoltak ki egy múzeumot, nem is olyan messze, Bécsben, ahogy mondtam. Az esetben a pofátlan dolog az volt, hogy a két tettes magát látogatónak kiadva elvegyült az emberek között, majd a megfelelő vitrint megnyitva elvittek egy tárgyat, aztán sietősen távoztak.
9: Nincs riasztó.
8: Hát ez a kérdés számomra is, hogy a francba tudtak meglógni ezzel a nyakékkel.
9: Nem, hogy nyitják meg, már ott meg, tehát már ott meg kell mahiosulni dolognak, hogy kinyitja ezt a részt ott.
8: Igen.
9: Hát szerintem ez olyan komoly üvegfal van, vagy vitrin lehet ott, ami törés, gátló, minden gátló, golyogáló. Meg lehet nézni kívülről, de kinyitom és kész. Ilyen
8: hát egyszerű. Így van meg mostanában, ahol amikor minden be van kamerázva. A rendőrség ráadásul csak este erősítette meg, hogy bizony a hír igaz, valóban súlyos lopás történt a Stubenringen található iparművészeti múzeumban. A lopás azért volt súlyos, mert hogy az ellopott tárgy nem egy papíros, egy történelmi fegyver, vagy egy festmény, hanem egy felbecsülhetetlen értékű nyaklánc. Az ellopott ékszer a párizsi Van Cleef & Arpels luxusmárka egyik darabja. És most jön a lényeg, gyerekek. Ez egy platina nyaklánc, amit 673 darab gyémánt díszít, összesen 200 karátos. Az nagyon
9: ez
8: kemény.
9: Jó, ez
8: tehát
9: jó.
8: Igen, tehát az ékszereknél azt mondják, hogy ami már 4-5-6 karát fölött van, az már egyébként hétköznapi embereknek is értékes ékszer. Ez egy 200 karátos nyakék volt, az értéke pedig nagyjából 4,3 millió euró.
9: Darabig el vannak belőle.
8: Az biztos. Forintban átszámolva 1,3 milliárd forint. A múzeumi leírás szerint az ékszer eredetileg az egyiptomi királyi családnak készült, mégpedig Nazli egyiptomi királyné viselte még 1939-ben, amikor lánya Fauzia hercegnő hozzáment a későbbi iráni sahhoz, Mohamed Reza Pahlavihoz. Ahelyett, hogy Mauel Hamad bin Khalifa Assanihoz jött volna.
9: Ez így van. Ez így van.
8: Most gondolj bele, milyen luxus jachtról műsort készíteni. Biztos jó lenne.
9: És húzná az a hatalmas nyakék a nyakadat.
8: Mikrofonba beszél, jó? Na, a lopás a Glanz Stücke nevű kiállításon történt, amelyen mintegy 500 különleges tárgyat mutattak be, a pofátlan tolvajokat pedig még most is keresik. Nagyon durva, gyerekek!
9: Erről nem volt hír, hogy tudták kinyitani a vitrint?
8: Olvastam több hírt is, az egyikben azt írták, hogy kinyitották, a másikban azt, hogy betörték, és hogy sietősen távoztak. De hogy most melyik az igazság, ez ugye erről pontos információ nincs.
9: Mind a kettő gyanús nekem, mert szerintem nem lehet betörni egy normális biztonsági vitrint, meg nem lehet kinyitani sziréna, sipolás, minden
8: nélkül. Hát meg hogy nincsenek őt, tehát azt gondoltam, még mindig azt mondom azért, hogy igazad van, hogy fejlődik a technika, meg minden egyéb, meg azt mondom, hogy oké, nagyon sok ilyen digitális rablás vagy csalás van. Az oké, mert az megint egy nagyon ingományos talaj. De hogy egy kiállítás, ahol 500 darab felbecsülhetetlen értékű tárgyat állítanak ki, nincs úgy bebiztosítva, hogy egyszerre lehetetlen legyen meg fújni valamit. És gyerekek, még egyszer mondom, 2026. augusztus 27-én néhány hete történt a szomszédos Bécsben. Nagyon durva. Micsoda rablás. Na, de nem ez az egyetlen volt az ilyen lopás. Arra gondoltam, hogy ha már vannak ilyen pofátlan esetek, akkor utána nézek egy kicsikét, hogy mik voltak a világ legszemtelenebb, legpofátlanabb rablásai.
9: Belső ember nem volt bent.
8: Ez egy jó kérdés, a rendőrség azóta is nyomoz, Dr. Watson, nézzen utána, kérem.
9: Gyanús volt a portás mindig.
8: Igen?
9: Igen.
8: Már megijedtem, mert úgy néztél rám, mintha már én is gyanús lennék neked. Hol voltál a hétvégén, barátom?
9: Bécsben.
8: Oh! Ja, gyere.

0: 20 a csúcson, több mint slágerlista.
1: Visszatértünk, ő volt Alex Warren és a smaragd szemek. Milyen érdekes, hogy pont a mai hacsban kerülnek.
2: Összeesküvés elmélet.
1: Ugye?
2: De most átgondoltam én közben ezt az egész rablást.
1: Igen, ezt a nyakék rablást?
2: Biztos történt valami hiba a múzeum részéről, mert aki elviszi oda ezeket az értékes cuccokat, azért csak megnézi, hogy hol hagyja ott.
1: Igen.
2: Egy vastalomás büfében nem, hogy nem állítja ki.
1: Igen, általában úgy nem, igen. Egy metró aluljáróba és
2: a és minek így kell nekik ez a nagy érték? El tudják-e adni?
1: Biztos, hogy el lehet adni.
2: El lehet?
1: Nincs olyan dolog, amit a fekete piacon nem lehet eladni. A nagy mafiák, a hadurak, uh-huh, ezek a különböző tényleg ilyen óriási bűnszervezeteknél, ezek presztízs dolgok egyrészt, hogy ki van nálad állítva, másrészt nagyon sokan csinálják azt egyébként, hogy ellopatnak vagy megvásárolnak ilyen tényleg felbecsülhetetlen értékű ékszereket, uh-huh, festményeket, egy Rembrandtot, bármi olyat, amiből tényleg egy van és világra szóló, mert hogy később, ha ne adj Isten, lebuknak valami kapcsán, akár drog, uh-huh, ügylet, akár bármiben, akkor a hatóságokkal ez alkupozíciót teremthet.
2: Visszadom, hagytok.
1: Bizony.
2: Na jó, én bevonulok, de akkor Rembrandtnak annyi.
1: Így van, sose kapjátok vissza. Bizony, alkupozícióba kerülhetnek.
2: És be is tartják ezek az egyességet ilyenkor, szerinted?
1: Hát a
2: visszakapják a Rembrandt, aztán mész.
1: Valószínűleg igen. Vagy enyhítik a büntetését. Na, de akkor nézzük azokat a sztorikat a világon, mert ugye, hogy nemrég pár hete Bécsből lenyúltak egy közel másfél milliárd értékű nyakláncot, és azóta sincs meg a tolvaj, és ez megdöbbentő, hogy 2026-ban
2: mi ez hogy a viszki is már köcsögözik.
1: Hát igen, még jó. Hogy kibukott. Atyaim! Na, nyilván, ha a legpofátlanabb és a legszemtelenebb rablásokról, vagy ilyen csalásokról beszélünk, akkor nem feledkezhetünk meg Viktor Lustigról. Szerintem őról a mindenki hallott már. Az ő sztoria talán a legismertebb a világon, és a legpofátlanabb, mert ugye ő passzolta el a felújítás alatt álló Eiffel-tornyot, kétszer is. Ráadásul fémhulladékként. Két embernek beadta azt, hogy hátbontják az Eiffel-tornyot, és hogy el kéne szállítani a fémhulladékot, ő meg tudja ezt szervezni, ennyire odadom, de csak baráti áron csak neked, mert sokkal több.

0: Betér. Oké, tesó, oké.
1: Mentek oda, hogy viszik, ezt nem adták.
0: Két különböző embernek is eladta az Eiffel-tornyot, hogy igazából pedig azt nem bontották, csak felújították. Most gondolj bele, hányszor kéne fordulnunk a hulladék udvarba, amikor hordanánk el az Eiffel-tornyot.
1: Fölállítan az udvarba.
0: Hát mondjuk nálad el is férne.
1: Na.
0: Sose úszod meg. Ez sose úszod meg. Nem szabad földobálni ezeket a... Te és a rinocéroszait, hogy mit szólnának?
1: Kergetik az ebrákat.
0: Igen?
1: Meg a zsiráfokat, azok meg beolgatnak egy
0: metában. Nem zavarna, hogy az Eiffel-tornyot hozod, a dörzsülőzködnek a izék, a leopárdok. A kis állatkertedben, Vili. És nem lenne zavaró, hogy árnyékot vet a haciendára? Na jó, gyerekek, nézzük a kevésbé ismert sztorikat, de hatalmas történetek. 1968-ban, Japánban volt egy manus, aki úgy gondolta, hogy egy rafinált módszerrel lenyúlja a Toshiba cég alkalmazottjainak évvégi jutalmát 300 millió jent.
1: Az nem kevés.
0: Figyelj, kiszámoltam, gyerekek. Az 1968-as 300 millió japán jen a mai 2026-os vásárlóerőt, inflációt és életkörülményeket figyelembe véve körülbelül 2 és 3 milliárd jen közötti összegnek felel meg, ami forintba átszámítva olyan 4-6 milliárd forint.
1: Ez jó, szegény. Nem kaptak jutalékot?
0: Hát rohadtul nem. Abban az évben hogy a Toshiba dolgozóinak. Na már is elárulom. Hát Changchung barátunk lopott egy rendőrmotort, átfestette, majd megállította a Nihon Shintaku Ginko Bank páncélkocsiját, közölte a négy őrrel, hogy a bankigazgató házát felrobbantották, ezért biztonság kedvéért lefoglalja a páncélkocsit. Csak mondom, hogy a pasas és a pénz azóta sincs meg, beült a kocsiba és elhúzott vele.
1: A biztonsági emberek meg mind a kedves báránykész?
0: Hát igen, mondjuk 68-ban még nem volt olyan a világ, mint most, tehát akkor hiszékenyebbek is voltak az emberek, pláne a japánokról tudjuk, hogy ők olyan nagyon alázatosak. Ha jön egy rendőr és azt mondja, hogy óriási baj van, le kell foglalnom a páncélkocsit, akkor ők kiszálltak, átadták. Barátunk meg... elhúzott a 4-6 milliárd forintnyi összeggel.
1: De ott hagyta cserébe motort.
0: Ott hagyta a motor cserébe, igen. Biztos nagyon örültek a Toshiba cég alkalmazottai, hogy azt kapták meg jutalékként. Úristen, nagyon durva. Nagyon durva. Na, nem sokára hozunk még egy hasonló sztorit, sőt, még többet is. Előtte azonban meghallgatunk egy újabb felvételt, drága hallgatók, mégpedig azt a dalt, amely néhány hete került be a listába. Martin Garrix és a U2 Firefly című dala listánk 11. helyén található. Ez jön most.
2: A 11.

0: Martin Garrix és a YouTube közös felvétel a Fireflies szólt itt a Kusza 20-as slágerlistában. Dr. Watson remélem felkészült, ugyanis újabb felderítetlen rejtélyek nyomába kell szegődnünk. Sajnos a Toshiba karácsonyi jutalma azóta sincs meg, mert barátunk elszáguldotta nem tudom hány száz millió jennel.
1: Ennél elcsodálkozom, hogy milyen hiszékenyek az emberek a világ féltekén.
0: 68-ban azért más volt, meg tudod mi a durva, hogy hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy hú, az milyen hülye volt, meg az milyen hülye volt, mert hogy azért az emberiségnek volt jó néhány tapasztalata. Pont ugye, hát nemrég volt szeptember 11, ugye tudod, hogy engem borzasztóan érdekel ez a téma, minden új dokumentumfilmet, könyvet, mindent megszerzek erről a témáról, nagyon sok ideje foglalkoztat, és most megint láttam egy dokumentumfilmet, és az jutott közben eszembe, hogy most, hogyha látsz egy lángoló felhőkarcolót, vagy akár egy nagyon igen, magas házat, az első gondolatod, hogy kifelé, mert ez bármikor mondjuk összeomolhat. 2001 előtt, szeptember 11-e előtt senki nem gondolta ezt. Tehát most ilyen ésszel, és azzal az élmény anyaggal, amit 2001. szeptember 11 óta az emberiség megkapott az információk alapján, hát nyilván nézed és azt mondod, hogy milyen hülyék, hogy benn vannak a másik toronyban, miközben az egyik lángol, mert hogy nem mennek ki onnan. De 2001 előtt mi sem mentünk volna ki a másik toronyból, miközben az egyik lángol.
1: Én főleg sem mentem volna.
0: De hogy érted?
1: Ez a veszély nem fenyegetett. Viszont nagyon sokan nem mentek be akkor dolgozni, ott valami turpiság volt.
0: Hát tudom, itt is vannak összeesküvés elméletek, de itt nem ez a lényeg, hanem maga az, hogy sok mindent tanulunk, és sok minden evidens ma már. Tehát az, hogyha ma megállítana egy valaki, és azt mondaná, hogy elkobozza az autódat, nem adnád oda. Akármilyen jelvényt lobogtatna. Vagy lehet, hogy valaki odaadná, de hogy sokkal óvatosabbak vagyunk már, de ehhez kellett az a néhány évtized, ami mi? Alatt kiderült, hogy mindenhol átvernek, ahol csak át tudnak.
1: Miki, adod a pénzt, tehát mutatok egy trükköt.
2: Volt, nincs.
0: Igen. Add meg a PIN kódodat, megjósolom belőle a jövődet. Loppancsóró lesz ő. Na, szóval, hogy azért ne vessünk követ azokra, akik mondjuk 1968-ban odaadták ezt a páncélkocsit, mert ha jön egy rendőr, és azt mondja, hogy vinnem kell, mert vinnem kell, akkor odaadták. Szóval ez benne van. Na.
1: Semmiféle okmány nem volt nála, hogy bizonyította, hogy a bankra...
0: De rendőr ruhába volt, rendőr motorral volt, tehát olyan volt, mint egy rendőr. Most egy rendőr autó téged megállítani, és azt mondani, hogy el kell koboznom a gépjárművét. Akkor azért lehet, hogy benne lenne, hogy muszáj elvinni, de hogyha nagyon erősködne, odaadnád.
1: Oda bénycselném magam a kormányhoz. Ott vergődni a rendőr ölébe.
0: Ja. Megmutatnak kis berettát, aztán rögtön izé, vigye biztos úr. Na, gyerekek, 2005, Brazília helyszín, a központi bank fortezalai fiókját kifosztották, de nem is akárhogy. A bankfiók mellett mit ad Isten nyílt egy műfű és kerti dekoráció bolt. Árultak mindenféle szép műanyag pampát, kerti ingyom-bingyomot, kisfát, nagyfát, mindent. Miközben a vásárlók hónapokon keresztül örültek a sok szép dekorációnak és vásárolgattak a kertjükbe, a lakásukba, házukba, fogalmuk sem volt arról, hogy az alaksorban közben a srácok egy 200 méter hosszú klímaberendezéssel és világítással felszerelt alagutat ástak a bank széfje alá.
1: Hát ilyet láttunk sokat már filmekben.
0: Hát a filmekben igen, de ez igaz sztori.
1: Hányban volt ez?
0: Ez 2005-ben. A szomszédoknak és a rendőröknek sem tűnt fel, hogy teherautó számra hordják ki a földet az épületből, hiszen azt hitték, hogy a növényüzlet miatt mozgatnak ennyi anyagot. Mert hát egy növényüzlet, itt lehet kapni kisfát, nagyfát, műfüvet, ezt, azt, amazt.
1: Elkészült az alagút.
0: Elkészült az alagút. Az elkövetőknek nem derogált a hétvégi túlóra, így a széf alá érve fúrókkal áttörték az 1,1 méter vastag megerősített betonpadlót, hűha, és közel 70 millió dollárt vittek el. A poén az, hogy a bank nem biztosította az összeget, mert szerintük elhanyagolható volt a rablás esélye, olyan biztonságosnak tartották a mélyben lévő
1: trezort. Nem alulról várták a támadást.
0: Hát nem alulról.
1: Hogy lesztek ilyen vakondok.
0: Istant karma. Igen, igen. De most gondolj bele ezt a kreativitást.
1: Lehet. lehet, hogy láttak egy csomó ilyen filmet, egyébként elég, ha megnézed őket.
0: Igen, igen, de hát brutális, mert ha filmen látod ezt, azt mondod, hogy ja, ez milyen ötletes, a valóságban ilyen nincs.
1: De most van.
0: De van. Na, aztán 2003. Belgium Antwerpen, a világ legbiztonságosabb gyémánt központja a helyszínünk. Ismétlem, a világ legbiztonságosabb helyének tartott 10 lépcsős biztonsági rendszerrel védett, infravörös hőszenzorokkal felszerelt, a radarokat és speciális mágneses mezőt, valamint 100 millió variációs zárat felvonultató gyémánt központjában történt valami.
1: Mi? Lefagyott a rendszer.
0: Egy olasz férfiú név szerint Leonardo Notar Bartolo kibérelt egy üzletet, ahol gyémánt kereskedést nyitott. És ez a manus ezáltal, hogy gyémánt kereskedése volt a gyémánt központ mellett, állandó ügyfele lett ennek a bizonyos gyémánt központnak, volt széfje is a világ egyik legbiztonságosabb páncéltermében. Csak hogy a páncélteremben tett látogatásai közben rendszeresen lejárt ugye a széfhez, a tollába és a ruhájába rejtett minikamerákkal mindent rögzített. Hónapokon keresztül járkált le, erre fordult, arra fordult közben, ott matatott, betett egy kis gyémántot, kivett egy kis gyémántot, rendszeresen vitte a, és hozta az árut, közben kamerázgatott. A rablás éjszakáján egyébként a banda roppant egyszerűen oldotta meg a szuperszónikus biztonsági rendszer kiiktatását. Képzeljétek el, hogy hajlakkal fújták le a hőszenzorokat, hogy ne érzékeljék a testhőt, letakarták a kamerákat, és kicserélték a mágneses zárakat. Több mint 100 millió dollár értékű gyémántot és aranyat vittek el. De a slusszpoén az egészben, hogy végül lebuktak, de tudod miért? Az egyik amatőr bandatag menekülés során egy erdő szélén kidobott egy szemetes zsákot, amiben cuccokat tároltak a rabláshoz.
1: A hülye.
0: A rablás során használt eszközök és egy félbeharapott szendvics benn maradt ebben a tasakban. Rajta az akció kitervelőjének, ennek a bizonyos Notar Bartolo nevű úriembernek a DNS-ével. És így fogták meg őket.
1: Megérdemli.
0: Érted, megcsinálják az évszázad rablását, és utána a végén menekülés közben szúrják el. Óriási gyerekek! Na, még egy dalt meghallgatunk ezen blokkunk végén, aztán folytatjuk tovább, és Dr. Watsonnal hozunk még néhány különleges, ordinári, szemtelen és pofátlan rablást. Előtte azonban Miley Cyrus újdonságával zárunk. Felhívom a figyelmeteket a dalra, mintha Miley Cyrus eme felvétel megalkotása előtt túl sokat hallgatott volna Lady Gaga-t. Nekem így full ez volt az érzésem. Ezzel a dallal zárunk, aztán jövünk vissza nem sokára.
2: A tizedik. Let's go.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned, don't go away now.
2: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Érkezz két keréken és a reggeli terítéken. Szeptember 22-én kedden az Európai Autómentes Napon az Egészséges Kaposvár és a Life EP Hungary támogatásával ismét bringás reggeli Kaposváron. Pattanj biciklire és indulj kerékpárra a munkába vagy iskolába. Reggel 7 és 8.30 között várunk a Kossuth téren, valamint a Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződésében, ahol egy finom és egészséges reggelivel ajándékozunk meg. Két kerék, egy jó reggeli, és már is jobban indul a nap. Szeptember 22-én kedd, Kossuth tér, Guba Sándor és az Izzó utcák kereszteződése. Tekerj hozzánk és reggelizz velünk!
4: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei Jugúváros önkormányzata megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled. Világslágerek, világsztárok ajánlásával.
5: Hi, it's Arnold Schwarzenegger. The Terminator is listening to 20 a csúcson. I'll be back.
0: A 20-20-as slágerlista.
6: Visszatért valóban a 20-20-as slágerlista. Az előző blokkunk végén Miley Cyrus muzsikált Bass Persuades, ez volt a dalának címe.
7: Hát ha nem tudnám, hogy kit is hallgattunk most, akkor a Lady Gaga-ra tippelni.
6: Na hát mondtam én neked, hogy biztos Miley Cyrus is Gagát hallgatott. Hmm. Dillikém, pontosabban Dr. Watson. A kérdésem az, hogyha a nyomozás során elérünk az ötödik helyezethez.
7: Hát az egy nagyon kedvelt, nagyon-nagyon röbetűs.
6: És komoly tétel.
7: Igen, és mert mindig valami retro következik,
6: így
7: úgy érzem.
6: Van. Itt a retro. Most lenne 83 éves Benjamin Orr, pontos eredeti nevén Benjamin Orczechowski, a legendás The Cars nevű amerikai rockzenekar basszusgitárosa, és egyben egyik alapítója. A The Cars olyan slágereket adott a világnak, mint például a Just What I Needed, a Let's Go, a Moving in Stereo és a Drive. Bizony.
7: Hát nem így volt valahogy.
6: Annyira jellegzetes az a dallam.
7: A szintetizátor.
6: Igen,
7: nagyon jó volt.
6: Talán ez utóbbi lett a legismertebb daluk, és nem csak azért, mert ez szerepelt a legelőkelőbb helyeken a slágerlistákon, hanem azért is, mert képzeld el, hogy a The Cars fellépett az 1985-ös Live Aid koncerten, a philadelphiai helyszínen, és ott is eljátszott ezt a dalt.
7: És ott elment egy ekkora koncert helyszínen, nem a koncert helyszín miatt van, hanem ott nem szoktak ennyi lassú zenéket játszani, vagy...
6: Érdekes ez a dal, és már mindjárt meghallgatjuk, mert ez lesz az eheti retro helyezet. Annak ellenére, hogy lassú dal, iszonyatos energia van benne, és valószínűleg ez mozgatja meg a legjobban
7: látom
6: embereket.
7: Látom, te rajtad is, hogy micsit energiát bontott föl benned, érzelmeket, Miki.
6: Az is
7: fogadjuk, hogy táncoltál erre számra.
6: Táncolni nem táncoltam, de szomorkodni szomorkodtam.
7: Közelebb húztad. Érezted a parfümöt?
6: Nem, ezt a dalt akkor hallgattam, amikor már...
7: Lapát tettek.
6: Amikor már nem volt lehetőség húzikálni senkit.
7: Hát volt, hogy ilyen...
6: Na, most, hogy kiteregettük a magánéletemet, szuper, hallgassuk meg a dalt. Jön a The Cars 1984-ből és a Drive. Kösz,
7: lapátot,
6: Willy.
7: Lapátot meg dob ki.
6: Kösz, Willy.
0: Húz a csúcson!
8: Gyönyör a kövön.
9: Oh, that's nice.

0: Ez itt a csúcson. A húsz a csúcson.
1: Köszi, Vili, nem kell a zsebkendő, már túl vagyok a nehezén.
2: Jaj, milyen lassulások voltak erre annak idején.
1: Igen. Nekem fájó emlék ez a dal.
2: Hát tudom, ott hagyott a csajod.
1: Nem hagyott ott, hanem csak így. Ketten mentünk két felé, és akkor sokszor eszembe jutott, hogy
2: látta többet.
1: Who's gonna drive you home tonight? Szómi.
2: Ki visz ma haza?
1: Igen. Hát Szómi.
2: Már viszik.
1: Igen, gyorsan viszik. Na jó, mindegy. Minden esetre egy elképesztően jó dal. 1984-ből szólt The Cars és a Drive című felvétel. Na, ez volt az eheti retro helyezettünk, ugyanis, hát szomorú az az apropó is, nemrég lett volna szeptember elején 83 éves Benjamin Orr, mégpedig a Cars egyik alapítója és egyben basszus gitárosa. No hát, drága hallgatók, a...
2: Különleges bűnügyek?
1: Így van, a különleges hangulat után pedig egy kicsit rázódjunk vissza, pofozzuk fel a lelkünket, Dr. Watson.
2: Gondolkodtam ezen az alagútfúráson is, igen, amikor alulról törtek át egy másfél méteres, vagy 1,1 méteres, nagyon vastagnak itt betonrészt,
1: igen,
2: és hétvégén dolgoztak. Azért a komoly cuccok kellenek ezt áttörni, aminek hangja van. Hát ez se tűnt föl senkinek.
1: Hát mivel valószínűleg ez a széf a föld alatt volt, amire azt hitték, hogy biztonságos, ezért nem. Mert a föld alatt ugye nem hallod úgy a hangokat, meg hétvégén ugye hát nem dolgozott senki. Ők túlóráztak éjszakánként. De most gondolj bele, 200 méteres alagutat ásni, amiben világítás van és légkondi. Hát gondolom a légkondi azért kellett, hogy mindig tudjanak haladni. Nem a végén volt a fontos, hogy kapcsoljuk be a légkondi, gyerekek.
2: Hanem,
1: hogy közben ne dögölj bele a melóba, ott a föld alatt. Nagyon durva. Na, hasonló sztorikat hozunk, megyünk tovább. 1971-be ugrunk vissza. Ezt is, basszus, ezt a sztorit. Egy amerikai légitársaság Portlandből Seattlebe tartó járata a helyszín. Felszállt a repülőre egy öltönyös férfi, egy bizonyos Dan Cooper, aki persze igazából nem Dan Cooper volt, csak ezt a nevet adta meg. Nos, hát a Kamu Dan felszállt egy Portlandből Seattle-re tartó járatra, rendelt egy gyömbért viszkivel.
2: Jó, jó az ízlése.
1: Majd nyugodtan átadott egy cetlit a légi utas kísérőnek.
2: A következő felirattal.
1: A táskámban bomba van, és 200 000 dollárt 20 dolláros címletekben követelek, valamint 4 ejtőernyőt.
2: Ejha, ügyes.
1: Akkoriban kicsit nyitottabban álltak a hatóságok is az ilyen követelésekhez, és itt visszaköszön megint az, amit mondtam, hogy szeptember 11 óta az, hogyha valaki bármit követel a repülőgépeken, akkor vagy elkapja őt a légimarsal, ami ugye most már kötelező Amerikában, hogy minden ilyen nagyobb járaton legyen egy biztonsági ember, vagy egyáltalán ma már ezzel próbálkozni is necces, mert hogy hát ma már nem éred el azt, amit akarsz.
2: Igazából föl se kéne jutni ennek a gépre.
1: Egyrészt föl se jutsz a gépre, másrészt pedig, ha fel is jutsz, és az a gép valahogy leszár, akkor jön a SWAT, és úgy kinyírnak, mint a szél, mert szeptember 11 óta ugye nyílt tűzparancs van minden ilyen terroristára. Tehát most már nem tárgyalnak veled, már nem szarakodnak, kinyírnak, úgy, ahogy vagy. Na hát akkoriban nem így volt. Seattle-ben leszállt a gép, ahol a hatóságok átadták a pénzt és az ejtőernyőket a manusnak. Cserébe Cooper elengedte az utasokat, ugye a túszokat. Ezután utasította a pilótát, hogy induljanak el Reno felé, de repüljenek alacsonyan és lassan. Valahol Washington állam felett egy tomboló viharkellős közepén Cooper leengedte a Boeing 727-es hátsó lépcsőjét, és a pénzzel a testére szíjazva kiugrott a korom sötét éjszakába.
2: Kemény. Na, ez kellett izé.
1: Kellett vére a pucába.
2: Igen.
1: Az FBI évtizedekig nyomozott a manus után, majd lezárta az aktát, azzal a szöveggel, hogy sem a holttestet, sem az ejtőernyőt nem találták meg soha.
2: Tehát picit... valószínűleg nem is halt meg.
1: Így van, csak ők egy kicsit ezt tudod. Amikor régebben sokszor hallottam, hogy az államháztartási növekedés mínusz 4,6%. Nem, az azt jelenti, hogy államháztartási csökkenés, tesó. Na, ez is olyan volt, hogy a holttestét nem találtuk meg. Miért meghalt? Nem tudjuk.
2: Nem találtuk.
1: De szerintünk igen.
2: Azért viharba kiugrani az éjszakába.
1: Azért az milyen durva, gyerekek. Na, menjünk egy kicsit odébb. Hallottatok már a rózsaszín párducokról?
2: Hát persze, van három otthon.
1: Ja, hát igen, ott az Eiffel-torony árnyékában üsölnek.
2: Én a népszerű filmre gondolok.
1: Így van, de nem, ők a rózsaszín párducok. Mert hogy nem egy kőről van szó, hanem egy bandáról. Sajnos kevésbé szexi a sztori, mint ahogy hangzik. Mert ugye azt gondolnád, hogy rózsaszín párducok. Csinos huncut lányok, akik kirámolják a bankot? Hát mert bár a rózsaszín párducok szőke, harisnyás, magas sarkú csajszik voltak, sajnos csak látszatra. Mert hogy a szőke parókák alatt a harisnyákban és a szexi szerelésben férfiak voltak.
2: Igen, kukac volt az almában.
1: Négy férfi fényes nappal a legnagyobb nyugalommal sétált be a párizsi exkluzív Harry Winston ékszerszalomba. Hárman közülük szőke parókát, magas sarkú cipőt, estélyi ruhát és női sminket viseltek. A biztonsági őrök és az eladók először jómódú, különc külföldi hölgyeknek hitték őket.
2: Ha el voltak varázsolva mindjárt.
1: Azt hiszem, így gond nélkül beengedték őket a zsilipes ajtón. Amint viszont bent voltak a hölgyek, előrántották a ruhájuk alá rejtett kézi fegyvereket és egy kézigránátot, ami profi és egyben nagyon ijesztő lehet, hogy néven szólították az alkalmazottakat, valószínűleg volt belső segítség. Uh-huh. Tehát mindenkinek tudták a nevét, majd alig 20 perc alatt több mint 100 millió dollár értékű gyémántgyűrűt, nyakláncot és órát söpörtek a zsákokba, olyan gyorsan és magabiztosan távoztak állítólag, hogy a rendőrség csak később eszmélt fel. Azóta sem tudni, hogy a kukacos cicák hova lettek a pénzzel.
2: Ez igen.
1: A kandúrok hova lettek a pénzzel. Nagyon durva. Na, és ha azt hinnétek, hogy vége, még nem. Még két izgalmas sztorit. Most jövünk mi. Két izgalmas sztorit még hozunk. Előtte azonban meghallgatjuk listánk negyedik helyezettjét. Ide ugrott fel ugyanis James Blunt és a Taste Like Summer című felvétel, amely nemrég mutatkozott be. Ez jön most.
3: A negyedik.

0: 20 legjobb dal a két legkuszább manusztól. 20 a csúcson.
1: Na kérem szépen, folytatjuk tovább a hacsot James Blunt dala után. Watson doktor még két ügyben szükségem van a segítségére.
2: Ezt alhatok.
1: És aztán alhat. És az éles elméjére. Mi van akkor, kérdezem én,
2: ha
1: egy biztonsági cég saját magát rabolja ki?
2: Ez logikus.
1: Ez logikus?
2: És úgy állítja be, mintha megtámadták volna őket, hogy külső ember lenne.
1: Na mindjárt kiderül. 2006-ban Nagy-Britanniában volt egy ketrecharcos és egy autótolvaj, akik összetalálkoztak, összebarátkoztak, ittak néhány pinttel, aztán kitalálták a nagy bizniszt. Ahelyett, hogy megpróbáltak volna betörni a Securitas nevezetű cég szuperbiztos Kenti pénz raktárába, a rablók magas rangú rendőrtiszteknek álcázták magukat, professzionális színházi maszkkal és egyenruhával mentek oda, útközben egyszerűen elrabolták a raktárigazgatót, valamint annak a családját. A túlszul ejtett igazgatót arra kényszerítették, hogy nyissa ki nekik a kapukat és a széfeket. A rablók rávették a mit sem sejtő éjszakai őröket is, hogy segítsenek nekik bepakolni a pénzt a teherautókba. Mert hogy igazgató úr jött, mondta, hogy akkor kollégák nyissák ki a széfeket, mert akkor ezek a rendőrök ezt a pénzt átszállítják egy biztonságos helyre. Rendben, főnök, segítünk. Kinyitották, bepakoltak, berámoltak. A mérhetetlen pofátlanság egyébként az volt a sztoriban, hogy elképesztő összeget, 53 millió fontot vittek el készpénzben. Olyan sok pénz volt, hogy a teherautójukba fizikailag már nem fért be több, így kénytelenek voltak további 150 millió fontot otthagyni a földön, mert egyszer egyszerűen elfogyott a hely.
2: És nem volt nekik gyanús, hogy ezt most fogok még elvinni. Eddig most biztonságos volt, most meg nem.
1: De most gondolj bele.
2: Szegényeket, hogy megdicsérették, mikor kiderült, hogy ez...
1: Hát jó, mondjuk szerintem nem, mert hát, hogy a bankigazgatót elrabolták a családjával együtt, ez már egy olyan fenyegetettség, hogy a bankigazgató nyilván együttműködött, mert hogy nem várhatod el tőle, hogy kockára tegye a családja életét. Az alkalmazottak, a biztonsági őrök, meg hát a bankigazgatónak a utasítására cselekedtek, tehát igazából ők itt nem voltak hibás. És itt nyilván a bűnözők voltak azok, akik tényleg mérhetetlen pofátlanok voltak, meggazdagodtak, hogy elkapták-e őket, ez a mai napig rejtély. Watson doktor, ezt
2: szerintem
1: is írja
2: fel
1: a listára.
2: Nem, ügyesek voltak.
1: Végezetül egy kis hazai. Mit szólnátok hozzá?
2: Na, mégis ez viszkis.
1: A viszkis nem, nála is voltak szemtelen dolgok, de arra gondoltunk, hogy a viszkisnek van elég köcsöge, meg elég nagy a népszerűsége, ha jól tudom, Hollywood is megvásárolta a sztoriát, úgyhogy hollywoodi film is fog készülni a viszkis.
2: Ezt nem hallottam, még érdekes lehet. De... Na, akkor érdemes ott betörni, látod?
1: Na, csak hogy ne csináljunk már bűnözőkből sztárokat, tudod? Tehát nekem ez volt mindig is fura, semmi bajom nincs a Manussal, de hogy mutogatjuk mindenféle
2: showműsorokban. Már rendesen.
1: Aha, jó. Mindig azt szoktam mondani, hogy ezzel semmi baj nincsen, mert hogy ő nem bántott senkit, de hogyha mondjuk a te anyukád, apukád, gyereked lett volna bent abban a bankfiókban, ahol ott kell hasalni a földön, miközben akkor még nem tudhattuk, hogy ő most bántani fog-e valakit, meg alakulhatott volna rosszul is a dolog. És emlékezz a Móri mészárlásra, hogy ott senki nem kérdezett. Tehát, hogyha a te családtagod feküdt volna ott a földön, akkor már nem lenne olyan jó fej ez az egész sztori, meg akkor nem lennénk úgy a viszkissel, mint hogyha ő lenne a Ruzsa Sándor. Ne csináljunk már a rablóból hőst. Na,
2: nézzük meg a filmet, Miki.
1: Jó.
2: Azért se.
1: Azt tudtátok, hogy 1983-ban egy olasz-magyar bűnbanda betört a Szép Művészeti Múzeumba?
2: 83-ot írunk?
1: 83-ban. Bizony egy kiállítás legértékesebb darabjait, köztük Raffaello Eszterházi Madonnáját és a Kép más egy ifjúról című festményét fújták meg. Itthon Magyarországon.
2: Hogyan?
1: A múzeum épülete éppen felújítás alatt állt, és kívülről állványzat borította.
2: Hát hallottam, azt hiszem.
1: Bár a múzeumnak volt saját őrsége, sőt egy rendőrposzt is működött a közelben, a rablók a legnagyobb nyugalommal felmásztak a külső állványzaton, bementek egy ablakon és nekiálltak a képek kibontásának. Kicsomagolgatták a képeket. A múzeum akkor csúcs technológiásnak hit riasztó rendszere valójában hetek óta nem működött, mert lejárt a szerződés a karbantartó céggel.
2: Ja Isten,
1: annyira magyar. Az új elemekre pedig nem volt költségkeret. Az éjjeli őrök ráadásul a rablás idején éppen a múzeum másik szárnyában teázgattak és beszélgettek.
2: Angyal, de jó csinálják.
1: A trükk állítólag az volt, hogy a rablók meg tudták őrizni a hidegvérüket, nem siettek, a méregdrága képeket csavarhúzóval finoman kifeszegették a keretekből, hogy a pimasság teljes legyen, a helyszínen hagytak egy olasz gyártmányú csavarhúzót és egy darab olasz feliratú műanyag zsákot, mintha csak egy névjegykártyát hagytak volna hátra, hogy sziasztok, olaszból jöttünk, de már nem vagyunk itt. A képeket később egy görögországi kolostor mellett elásva találták meg, a tetteseket mind elfogták, meglettek.
2: Hogy a jó Istenbe tudtak megtalálni ezeket a képeket?
1: Ez mondjuk nagyon durva.
2: Görögországban kolostor mellett, az nem a szomszédba tették el.
1: Így van. Egyébként tegyük hozzá, hogy a magyar nyomozóhatóságok egyébként nemzetközileg is nagyon jók. Biztos, hogy volt benne olasz segítség, tehát nemzetközi segítséggel valószínűleg ilyen közös nyomozás alapján. Hát,
2: kedves Való, te betörsz Való, és megnézzük, hogy mennyire lesznek okosak megint. Én meg drukkolok
1: ez
2: neked.
1: A terved?
2: Én drukkolok neked, igen.
1: Miért nem elég neked ez a hacienda? Még többet szeretnél? Neked semmi nem elég, Vili? Na hát, drága hallgatóink, ennyi volt már a Kusza 20-as slágerlista. Reméljük, hogy élvezetes volt velünk nyomozni.
2: Ma óleg egy parizert szedjél nekem össze valahonnan.
1: Egy parizert lopjál. Muszáj lopnom. Muszáj lopnom, nem vehetek neked. Kapsz egy pixalám is szendvicset.
2: Egy gombot fagyi.
1: Azt is megkapod,
2: jó.
1: Igen.
2: Jó.
1: Ne vigyél engem a bűnbe, Vili.
2: Nem.
1: Jó. Na, drága hallgatók, ti se kerüljetek bűnbe.
2: Azért most kinézek egy alagutat valahol.
1: Úristen, nem tud leszállni róla. Nio dalával búcsúzunk, listánk harmadik helyéről szól a Dance Right Now. Ezzel köszönjük meg a figyelmeteket.
2: Legyetek tisztességesek.
1: Ezt akartam mondani, hogy maradjatok törvénytisztelő polgárok.
2: Látom, hogy megijedt, hogy elfajultam és holnap bűnözni fogok.
1: Aggódom, érted, Vili? Találkozunk legközelebb. Sziasztok!
2: Szia!
3: A harmadik.

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Adios!
0: Reklám.
2: Zárt kerti vízfelhasználók, figyelem! Szeptemberben a Kabiz munkatársai megkezdik a zárt kerti vízmérők leolvasását. Amennyiben nem tudja biztosítani a vízmérőhöz való hozzáférést, kérjük jelentse be mérőállását a kabiz.hu oldalon, vagy a 0682 528 580-as telefonszámon.
3: Beköszöntött az ősz. Színes falevelek, kuckózós napok, és rengeteg meglepetés várja Kaposvár lakóit. A Rádió Most, a kaposvármost.hu, a Kapos Extra és partnereik ezúttal egy izgalmas őszi nyereményjátékkal szeretnék még színesebbé tenni ezt a csodás évszakot. Játsz velünk a kaposvármost.hu oldalon szeptember 17-e és 21-e között, ahol meg annyi értékes nyeremény talál gazdára. Egy kis szerencsével idén ősszel a meglepetés úgy hullhat az öletbe, akár egy őszi falevél. A játék részleteiért keresd a kaposvármost.hu Facebook oldalát. Támogatóink: Hirofon, mobiltelefonszerviz és szaküzlet, Konyhagép Kft., Hege Design, Birner Cleaner szőnyegtisztítás, Hélia Kertészet és Gazdabolt.
4: Felség, a reggelit hálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamra legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
5: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 millió forintos fődíjat.
6: Ez a Buona Vita.
7: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el, és próbáld ki tesztvezetésen!
8: Kia. Movement that inspires.
9: Újra pluggingra fel! Ha szívesen kocogsz a szabadban, és elkötelezett vagy a tiszta környezet iránt, akkor ezt neked találták ki. Szeptember 26-án futunk, szedünk. A Trivium Kft. Környékét tisztítjuk meg. Kijelölt útvonal: Senna, Zselickisfalud, Szilvásszentmárton, Pacsa. Tegyük zöldebbé környezetünket. Egyénileg vagy csapatban is versenyezhetsz. A cél, hogy a 2 órás szintidőn belül minél több szemetet gyűjts vagy gyűjtsetek. Részletek és regisztráció az esemény Facebook oldalán. Légy fit! Légy a jobbikéned! Trivium Plugging.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
10: Hamarosan jön a kutatók éjszakája, esküdtettek a katonák. Köszöntöm Önöket, 17 óra van, Bánéva vagyok a hírekkel. Egy hét múlva lesz a kutatók éjszakája, az ország egyik legnagyobb tudományos programsorozata. Szeptember 25-én és 26-án Kaposváron is több helyszínen várják az érdeklődőket, előadásokkal, kísérletekkel és különleges élményekkel. A Digitális Tudásközpontban például élménytúrát tartanak. Az egyetemen, ahol ugyanekkor rendezik a Kán állattenyésztési napokat is, technológiai bemutatókkal és interaktív családi programokkal készülnek. A Kaposvári Kórház 3 helyszínre is szervez programokat, melyek mindegyikén a szív kerül a középpontba. A kutatók éjszakájának eseményei ingyenesek, de néhol előzetes regisztráció szükséges. Teljessé válik a régóta várt bringakör, megépül a bicikliút Kaposújlak és Kaposvár között. A munkagépek már felvonultak a területre, ahol megkezdődött a kerékpárút hiányzó, mintegy 1 kilométeres szakaszának az építése. A munkálatokkal kapcsolatban Szita Károly polgármester azt mondta, 3 új kerékpárúttal bővül Kaposvár, az egyik a Kaposújlaki. Hozzátette, hogy a Kaposvárt Kaposújlakkal összekötő 1000 méteres útszakaszt a város saját pénzből, a város környéki alapból finanszírozza. A beruházással elérhetővé válik a Kassai völgy, valamint a Petőrketó, el lehet jutni Sennába, onnét pedig rá lehet csatlakozni a Zselici kerékpárútra. Marihuána kereskedőket fogtak el a fonyódi rendőrök, az ügyészség pedig vádat emelt a 3 férfi és 1 nő ellen. A Somogyvár megyei főügyészség beszámolója szerint a banda évek óta árult marihuánát. Az egyik férfi vádlott és barátnője fogyasztották is a drogot, valamint más kábítószereket is. A rendőrök a házkutatáskor ezeket, illetve több 100 gram THC tartalmú kábítószert és közel 100 darab MDMA-t tartalmazó tablettát is lefoglaltak. A banda tagjait letartóztatták, az ügyészség a kereskedőkkel szemben végrehajtandó szabadságvesztés és vagyonelkobzás, míg a fogyasztóval szemben pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Olyan gyermekközpontú oktatást tűzött zászlajára az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, amelyben a tehetséggondozás már a tanórákon is hangsúlyos szerepet kap, hangoztatta a tárca közoktatásért felelős államtitkára pénteken egy győri rendezvényen. Kukainé Lányi Marietta kiemelte, a tehetséggondozás az oktatás minden területén fontos. Sipos Imre közoktatásért felelős helyettes államtitkár megjegyezte, hogy a Nemzeti Tehetségprogramban idén csaknem 4,8 milliárd forint áll rendelkezésre. Katonai esküdtettek az alapfelkészítési programban kiképzett katonák pénteken két helyszínen. Nagykanizsán több mint 140-en, Salgótarjánban több mint 30-an tettek esküt. A katonai alapfelkészítési program célja, hogy a fegyveres harc alapfeladataira képezzen ki olyan állományt, amelyik ismeri és követi a katonai szolgálat normáit, és elviseli a katonai szolgálattal járó fizikai terheléseket.
0: Időjárás jelentés.
10: Este, éjszaka derült, száraz lesz az idő, hajnalra 13 fokig hűl a levegő, holnap napsütésre ébredhetünk, délutántól azonban ismét megnövekedhet a felhőzet, és késő estétől többfelé kell esőre, záporra készülni. A hőmérséklet holnapi maximuma 28 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Hallottatok már a rózsaszín párducokról?
2: Hát én a népszerű filmre gondolok.
1: Így van, de nem, ők a rózsaszín párducok. Mert hogy nem egy kőről van szó, hanem egy bandáról. Sajnos kevésbé szexi a sztori, mint ahogy hangzik. Mert ugye azt gondolnád, hogy finos huncut lányok, akik kirámolják a bankot? Hát mert bár a rózsaszín párducok szőke, harisnyás, magas sarkú csajszik voltak, sajnos csak látszatra. Mert hogy a szexi szerelésben férfiak voltak.
2: Igen, kukac volt az alma.
1: Négy férfi fényes nappal a legnagyobb nyugalommal sétált be a párizsi exkluzív Harry Winston ékszerszalomba, előrántották a ruhájuk alá rejtett kézi fegyvereket és egy kézigránátot, 20 perc alatt több mint 100 millió dollár értékű gyémántgyűrűt, nyakláncot és órát söpörtek a zsákokba, olyan gyorsan és magabiztosan távoztak állítólag, hogy a rendőrség csak később eszmélt fel. Azóta sem tudni, hogy a kukacos cicák hova lettek a pénzzel.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Dolgozni mész, bevásárolni indulsz, vagy csak dolgod van a városban? A következő utathoz nem feltétlenül kell autó. Válaszd a közösségi közlekedést, pattanj a kerékpárodra, közbringára, vagy egyszerűen csak gyalogolj. Tegyél néhány apró, de fontos lépést a környezetedért. Kevesebb autó, kevesebb káros anyagkibocsátás, több mozgás és egy élhetőbb Kaposvár. Óvd Kaposvár levegőjét, mert minden megtett kilométer számít.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

háza felé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: Reklám.
1: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is. CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
2: Beköszöntött az ősz. Színes falevelek, kuckózós napok, és rengeteg meglepetés várja Kaposvár lakóit. A Rádió Most, a kaposvármost.hu, a Kapos Extra és partnereik ezúttal egy izgalmas őszi nyereményjátékkal szeretnék még színesebbé tenni ezt a csodás évszakot. Játsz velünk a kaposvármost.hu oldalon szeptember 17-e és 21-e között, ahol meg annyi értékes nyeremény talál gazdára. Egy kis szerencsével idén ősszel a meglepetés úgy hullhat az öletbe, akár egy őszi falevél. A játék részleteiért keresd a kaposvármost.hu Facebook oldalát. Támogatóink: Optic World Exclusive optikai szaküzlet, Kultik Mozi Kaposvár, Vidi Technology, Mentes Morzsa, Aqua Head Spa Kaposvár.
3: Felség a reggeli tálalfa, aranybarnára pirított kenyér, rajta a kamra legszebb paprikája, egy csipet sóval, hozzá nemesi kotyogós, ma reggeli évjárat, és a korona ékszer, szendvics incsiklandó kométa kemencés sonkával.
4: Reggeliz, mint egy király a kométa finomságaival. Keresd promóciós termékeinket, és nyerj királyi kiegészítőket, vagy akár az 1 millió forintos fődíjat.
5: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
6: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 2026. szeptember 19-e, szombat este 6 óra van. Önök a Rádió Most helyi hír összefoglalóját hallják. A parkolás és a menetrend is sláger téma. A parkolás mellett az új autóbuszmenetrend, a kerékpárutak, a járdák és a fakivágások kérdése a leggyakrabban előkerülő témák a kaposvári beszélgetéseken. Szita Károly hétfőn kezdte meg hagyományos fórum sorozatát, melyen 12 kaposvári helyszínen találkozik a városlakókkal, hogy beszélgessenek a településről, az egyes városrészek lakóinak igényeiről, javaslatairól. A polgármester az első hét tapasztalatait összegezve arról beszélt rádiónknak, hogy városrészenként változnak a kérdések, más jelent problémát a családi házas övezetben, mint a lakótelepeken. A leggyakoribbak között említette az új buszmenetrend kérdését, valamint szólt a parkolóhelyekkel kapcsolatos felvetésekről is. Szita Károlyt hallják.
7: Nagyon nagy érdeklődéssel várják az új buszmenetrendet, hisz 170-nel több autóbusz fog járni november 1-től az utakon naponta. November 1-ével indulunk, és december 31-ig még, ha vannak hibák, akkor azokra lehetőségünk nyílik, hogy javítsuk. A lakótelepeken talán a legnehezebb parkolni. Nyilvánvaló, itt felvetették a parkolási problémákat, amelyeket csak részben fogunk tudni orvosolni, mert irgalmatlan mértékben növekszik Kaposváron a gépjárműveknek a száma. Eddig évi 800 volt a növekedési arány, már most meghaladja a 800-at a mögöttünk hagyott időszak. Ennyit parkolót pedig nem lehet építeni, főleg a lakótelepeken, de elindultunk egy programba, 6 különböző helyszínen újabb parkolókat fogunk építeni, be is nyújtottuk a pályázatunkat, ezt jóvá is hagyták. Én nagyon remélem, hamarosan is fogunk tudni indulni ezekkel a munkákkal.
6: Informatika tanárokat díjaztak. Az informatika tanárok munkája jelentős szerepet játszik a jövő formálásában, mégis kevés figyelmet kap. Ezt ellensúlyozandó, idén is meghirdette immár hagyományos pályázatát a Precognox Kft. A cég 9. alkalommal adott át díjakat és eszközöket több mint 3,5 millió forint összértékben azoknak a pedagógusoknak, akik munkájukkal leginkább hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákok ne csak használják, hanem értsék is az informatikát. Az idei megmérettetésen 13 pedagógus vett részt, közülük 4-en szakmai kategóriában, 6-an pedig külön díjasként kaptak elismerést. A díjakat csütörtökön adták át. Biztonság hete a gyerekek biztonságáért. Minden, ami biztonság, országszerte szeptember 14-e és 22-e között zajlik a Biztonság hete rendezvény sorozat. Az eseményen tűzoltók, rendőrök, a Vöröskereszt és a közút szakemberei látogatták meg a kaposvári és környékbeli iskolásokat. A gyerekek a bűn és baleset megelőzésről, a tűzvédelemről, vagy akár a háztartási balesetek elkerülésének lehetőségeiről is hallhattak a szakemberektől. A diákok aktívan is részt vehettek az eseményekben, játékos feladatokon, VR szemüveges élményeken keresztül tanulhattak. Lehetőséget kaptak arra is, hogy megismerkedjenek a tűzoltók és a rendőrök munkájával, a bátrabbak pedig az eszközeiket is kipróbálhatták. A jubileumi 10. alkalommal megrendezett országos rendezvényt a Magyar Biztosítók Szövetsége és az Országos Rendőrfőkapitányság, valamint együttműködő és társszerveik rendezik meg azzal a céllal, hogy már egészen korán megtanítsák a fiataloknak, hogy hogyan előzhetik meg a bajt, és mit kell tenniük, ha mégis megtörténik. Kezdődik a múzeumi esték. Szerdától új előadásokkal folytatódik a múzeumi esték, a Ripronai Múzeum ingyenes előadás sorozatának őszi programja, a Mohácsi csata 500 évvel ezelőtti eseményeire emlékezve állt össze. Az első előadást szeptember 23-án szerdán tartják, akkor dr. Töll László fegyvertörténész a nehéz páncélosokról tart beszámolót. Októberben a tűzfegyverek forradalma lesz dr. Németh Balázs hadtörténész előadásának témája. Novemberben a Mohácsi síkon használt fegyverekről beszél dr. Haramza Márk történész. Az idei év utolsó előadásán decemberben a Mohácsi tömegsírok antropológiai titkaiba avatja be a hallgatóságot dr. Pálffy György antropológus. Aki pontosabb információt szeretne kapni a múzeumi esték programjairól, a múzeum honlapján olvashatja el a további részleteket. Több százan táboroztak az erdőben. Közös kalandokban, új tapasztalatokban gazdag nyarat tudhatnak magukénak azok a felsős és középiskolás diákok, akik az idén a Zselic erdeiben táboroztak. A Somogyi Erdészeti Társaság beszámolója szerint ebben az esztendőben már 6-szor szerveztek erdei vándortábort, melyen 21 csoport, több mint 650 diák vett részt. A fiatalok a tábor ideje alatt 85 kilométert tettek meg, eközben pedig jártak az Erdőkháza látogatóközpontban, ellátogattak a Zselici Csillagparkba, a bőszénfai szarvasfarmra és még a Zselici csühögővel is utazhattak. Az erdei túrákon a gyerekek megismerték az erdő életközösségeit, megtanulták a tájékozódás alapjait térkép és iránytű segítségével, de a különféle applikációk használatát is elsajátíthatták. A SEFAK bejegyzése szerint a program jövőre is folytatódik. Az erdei vándortábor programot 10 évvel ezelőtt 2016-ban indította el az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztosi iroda és az Országos Erdészeti Egyesület. Mára országszerte 12 útvonalon az állami erdőgazdaságok munkatársai gondoskodnak arról, hogy a felső tagozatos és középiskolás fiatalok egy héten át valódi vándorok lehessenek. Drogterjesztőket fogtak el a rendőrök. 4 tagú marihuána kereskedő bandát fogtak el a fonyódi rendőrök, az ügyészség pedig vádat emelt a tagok ellen. A Somogy vármegyei főügyészség beszámolója szerint a 3 középkorú férfi és egyikük 20-as évei végén járó barátnője évek óta árult marihuánát egy balatonparti településen. Az egyik férfi vádlott és barátnője fogyasztották is a drogot, valamint más kábítószereket is. A rendőrök a házkutatáskor ezeket, illetve több száz gram THC tartalmú kábítószert és közel 100 darab MDMA-t tartalmazó Megtorló nevű tablettát is lefoglaltak. A rendőrök letartóztatták a banda tagjait, az ügyészség pedig a kereskedőkkel szemben végrehajtandó szabadságvesztés és vagyonelkobzás, még a fogyasztóval szemben pénzbüntetés kiszabását indítványozta. A krónika végén pedig egy helyi vonatkozású sporthír. Előadások az Európai Sporthét alkalmából. 3 előadással is csatlakozik az Európai Sporthéthez a Kasi. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola a Facebook oldalán tette közzé a szeptember 23-ai programot. Ezen a sportiskola szakemberei igyekeznek megosztani tudásukat és tapasztalataikat. Sitkei Marian gyógytornász a sportprevencióról és a rehabilitációról beszél a hallgatóságnak. Fekete Judit gyógytornász az SMR henger használatáról ad tájékoztatást, Fehér Iván erőléti edzőtől pedig azt tudhatják meg a résztvevők, hogy milyen szerepe van az utánpótlásban az erőléti edzésnek. A Pályán túl című előadás sorozatra sportolókat, edzőket és minden sport iránt érdeklődő kaposvárit várnak jövő szerdán 18 órától a Kaposvári Körcsarnokban.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
6: Este, éjszaka derült, száraz lesz az idő, hajnalra 13 fokig hűl a levegő. Holnap napsütésre ébredhetünk, délutántól azonban ismét megnövekedhet a felhőzet, és késő estétől többfelé kell esőre, záporra készülni. A hőmérséklet holnapi maximuma 28 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó estét kívánok, a Rádió Most híreit Bánévától hallják. Kaposvár többféle ösztöndíjprogrammal is támogatja fiataljait, mondta a Rádió Mostnak adott pénteki interjújában Szita Károly. A polgármester kiemelte, hogy a Burza Hungarika ösztöndíj a város legrégebbi támogatási formája, amire a tanulni szándékozó hátrányos szociális helyzetű helyi fiatalok pályázhatnak. A településvezető beszélt arról is, hogy Kaposvár széles ösztöndíjrendszert működtet, az általános iskolától az egyetemig, külön figyelmet fordítva a roma fiatalok tovább tanulására. Hozzátette, hogy a Kaposvár Számít Rád programban eddig több mint 100 millió forintot osztottak ki azoknak a hallgatóknak, akik hiány szakmákat sajátítanak el, és akik diplomájuk megszerzése után a városban maradnak. A jövő héttől folytatódik a múzeumi esték, a Riprónai Múzeum előadás sorozatának őszi programja a Mohácsi csata 500 évvel ezelőtti eseményeire emlékezve állt össze. Az első előadást szeptember 23-án szerdán tartják, akkor a nehéz páncélosokról hallhatnak beszámolót az érdeklődők. Ezt követően minden hónapban más szakember érkezik az eseményre. Szó lesz többek között a mohácsi síkon használt fegyverekről, de a mohácsi tömegsírok antropológiai titkait is megismerheti a hallgatóság. Az előadások ingyenesek, a további részletek pedig a múzeum honlapján olvashatók. Éjszakai autókázásra indult két tizenéves fiú Belegen, a kaland azonban a rendőrségen végződött. A Somogyvár megyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint a két fiatal egy felelőtlenül nyitva hagyott autót vitt el. Először Nagyatádra hajtottak, majd már épp visszafelé tartottak, amikor Kutas határában lerobbantak. Az ügy a rendőrségen ért véget, és mint kiderült, a 16 éves fiúk nem csak lopott autóval, hanem jogosítvány nélkül közlekedtek. A nyomozók mindkettőjüket gyanúsítottként hallgatták ki, az autót vezető fiatal pedig szabálysértési őrizetbe került. Átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét a kormány, a jövőben a járási hivatalok élelmiszerlánc felügyeleti szervezeti egységeit megyei szintre integrálják, hangzott el a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón. Az átalakítás célja, hogy a jelenlegi többszintű megosztott irányítás helyett közvetlen és egyenes szakmai irányítási lánc jöjjön létre a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, azaz a NÉBIH és a területi végrehajtás között. Romániában több mint 17 ezer 100 évesnél idősebb szavazópolgár szerepel a választási névjegyzékben, akik valószínűleg elhunytak, de hivatalos iratok hiányában nem lehet törölni őket. A román választási hatóság elnöke szerint a romániai választási névjegyzék másik érzékeny pontját a kettős állampolgárok adják. Ők mintegy 1 millióan vannak, közülük több mint 400 ezer román-moldovai kettős állampolgár. Az elnök szerint az anomáliák a romániai népesség nyilvántartó hivatal régi rendellenességeiből fakadnak.
0: Időjárás jelentés.
2: Este, éjszaka derült, száraz lesz az idő, hajnalra 13 fokig hűl a levegő. Holnap napsütésre ébredhetünk, délutántól azonban ismét megnövekedhet a felhőzet, és késő estétől többfelé kell esőre, záporra készülni. A hőmérséklet holnapi maximuma 28 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó estét kívánok, a Rádió Most híreit Bánévától hallják. Az oktatási hivatal bázisintézménye lett a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium, számolt be róla a kaposvármost.hu. A bázisintézményi cím szakmai elismerést jelent, visszajelzést arról, hogy az intézményben jelen vannak olyan pedagógiai tapasztalatok, módszerek és jó gyakorlatok, amelyek más intézmények, pedagógusok számára is értéket jelenthetnek. A Munkácsy bázisintézményként új szakmai lehetőséggel, egyben fontos felelősséggel gazdagodott. Ennek szellemében a következő időszakban szakmai programokkal, műhelyekkel, bemutatókkal és tudásmegosztó alkalmak szervezésével készülnek. Olyan alkalmakat teremtenek, ahol a pedagógusok a gyakorlatban is működő megoldásokat ismerhetnek meg. Idén először Kaposvár is csatlakozik az Együtt a Békéért kezdeményezéshez. A 2020-ban elindult civil közösségi kezdeményezés a Békevilágnapján, szeptember 21-én hívja össze az embereket egy világszintű összefogásra. Az esemény évről évre szélesebb körben mozgat meg közösségeket, és idén már a kaposváriak is csatlakozhatnak. Az érdeklődőket a Desedató partjára várják hétfőn. A résztvevők pontosan 18 órakor közös mantra zengetésbe kezdenek. Világszerte és Magyarországon több mint 30 helyen egy időben zengik majd ugyanazt a mantrát a békéért. A szervezők azt kérik, hogy akinek lehetősége van rá, érkezzen fehér ruhában, vagy viseljen valamilyen fehér ruhadarabot a béke és a tisztaság közös szimbólumaként. Állatvédelmi hetet tart október elején a Takács Gyula könyvtár. Az intézmény a közösségi oldalán tájékoztatott a rendezvényről, amit az Állatok Világnapja kapcsán hirdettek meg. A bejegyzés szerint október 2-án két állatos programmal is várják az érdeklődőket. Először kutyasulis bemutatón lehet részt venni, ezen Magyarország kutyafajtáiról és a felelős állattartásról beszélnek a szakemberek. A kutyás esemény után az egzotikus állatok kapnak főszerepet, a bemutató résztvevői a gyíkok, pókok, kígyók világával ismerkedhetnek és barátkozhatnak. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt pénteken. A rendezvényt azért hívták össze, mert a szektornak korábban ígért két lépcsőben megvalósuló 20-25%-os béremelés messze elmarad a munkavállalók várakozásától. Köves Ferenc, a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke, utalt Magyar Péter kormányfő kampányban tett ígéretére, mely szerint kormányra kerülésükkor azonnali 25%-os béremelést adnak az ágazatnak. Hozzátette, az azonnali emelés éves szinten 140-150 milliárd forint kiadást jelentene a költségvetésnek, ami a büdzsé 0,3%-a.
0: Időjárás jelentés.
2: Este, éjszaka derült, száraz lesz az idő, hajnalra 13 fokig hűl a levegő. Holnap napsütésre ébredhetünk, délutántól azonban ismét megnövekedhet a felhőzet, és késő estétől többfelé kell esőre, záporra készülni. A hőmérséklet holnapi maximuma 28 fok körül alakul.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Strange-ben bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül, én miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Volt egy álmom.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 21 óra van, kérem hallgassák meg a Rádió Most kaposvári közéleti műsorát. Informatika tanárokat díjaztak. Az informatika tanárok munkája jelentős szerepet játszik a jövő formálásában, mégis kevés figyelmet kap. Ezt ellensúlyozandó, idén is meghirdette immár hagyományos pályázatát a Precognox Kft. A cég 9. alkalommal adott át díjakat és eszközöket, több mint 3,5 millió forint összértékben azoknak a pedagógusoknak, akik munkájukkal leginkább hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákok ne csak használják, hanem értsék is az informatikát. Az idei megmérettetésen 13 pedagógus vett részt, közülük 4-en szakmai kategóriában, 6-an pedig külön díjasként kaptak elismerést, a díjakat csütörtökön adták át. A parkolás és a menetrend is sláger téma. A parkolás mellett az új autóbuszmenetrend, a kerékpárutak, a járdák és a fakivágások kérdése a leggyakrabban előkerülő témák a kaposvári beszélgetéseken. Szita Károly hétfőn kezdte meg hagyományos fórum sorozatát, melyen 12 kaposvári helyszínen találkozik a városlakókkal, hogy beszélgessenek a településről, az egyes városrészek lakóinak igényeiről, javaslatairól. A polgármester az első hét tapasztalatait összegezve arról beszélt rádiónknak, hogy városrészenként változnak a kérdések, más jelent problémát a családi házas övezetben, mint a lakótelepeken. A leggyakoribbak között említette az új buszmenetrend kérdését, valamint szólt a parkolóhelyekkel kapcsolatos felvetésekről is. Szita Károlyt hallják.
2: Nagyon nagy érdeklődéssel várják az új buszmenetrendet, hisz 170-nel több autóbusz fog járni november 1-től az utakon naponta. November 1-ével indulunk, és december 31-ig még, ha vannak hibák, akkor azokra lehetőségünk nyílik, hogy javítsuk. Lakótelepeken talán a legnehezebb parkolni. Nyilvánvaló itt felvetették a parkolási problémákat, amelyeket csak részben fogunk tudni orvosolni, mert irgalmatlan mértékben növekszik Kaposváron a gépjárműveknek a száma. Eddig évi 800 volt a növekedési arány, már most meghaladja a 800-at a mögöttünk hagyott időszak. Ennyit parkolót pedig nem lehet építeni, főleg a lakótelepeken, de elindultunk egy programmal, 6 különböző helyszínen újabb parkolókat fogunk építeni, be is nyújtottuk a pályázatunkat, ezt jóvá is hagyták. Én nagyon remélem, hamarosan is fogunk tudni indulni ezekkel a munkákkal.
1: Biztonság hete a gyerekek biztonságáért. Minden, ami biztonság, országszerte szeptember 14-e és 22-e között zajlik a Biztonság hete rendezvény sorozat. Az eseményen tűzoltók, rendőrök, a Vöröskereszt és a közút szakemberei látogatták meg a kaposvári és környékbeli iskolásokat. A gyerekek a bűn és baleset megelőzésről, a tűzvédelemről, vagy akár a háztartási balesetek elkerülésének lehetőségeiről is hallhattak a szakemberektől. A diákok aktívan is részt vehettek az eseményekben, játékos feladatokon, VR szemüveges élményeken keresztül tanulhattak. Lehetőséget kaptak arra is, hogy megismerkedjenek a tűzoltók és a rendőrök munkájával, a bátrabbak pedig az eszközeiket is kipróbálhatták. A jubileumi 10. alkalommal megrendezett országos rendezvényt a Magyar Biztosítók Szövetsége és az Országos Rendőrfőkapitányság, valamint együttműködő és társszerveik rendezik meg azzal a céllal, hogy már egészen korán megtanítsák a fiataloknak, hogy hogyan előzhetik meg a bajt, és mit kell tenniük, ha mégis megtörténik. Kezdődik a múzeumi esték. Szerdától új előadásokkal folytatódik a múzeumi esték, a Ripronai Múzeum ingyenes előadás sorozatának őszi programja, a Mohácsi csata 500 évvel ezelőtti eseményeire emlékezve állt össze. Az első előadást szeptember 23-án szerdán tartják, akkor dr. Töll László fegyvertörténész a nehéz páncélosokról tart beszámolót. Októberben a tűzfegyverek forradalma lesz dr. Németh Balázs hadtörténész előadásának témája. Novemberben a Mohácsi síkon használt fegyverekről beszél dr. Haramza Márk történész. Az idei év utolsó előadásán decemberben a Mohácsi tömegsírok antropológiai titkaiba avatja be a hallgatóságot dr. Pálffy György antropológus. Aki pontosabb információt szeretne kapni a múzeumi esték programjairól, a múzeum honlapján olvashatja el a további részleteket. Drogterjesztőket fogtak el a rendőrök. 4-tagú marihuána kereskedő bandát fogtak el a fonyódi rendőrök, az ügyészség pedig vádat emelt a tagok ellen. A Somogy vármegyei főügyészség beszámolója szerint a három középkorú férfi és egyikük 20-as évei végén járó barátnője évek óta árult marihuánát egy balatonparti településen. Az egyik férfi vádlott és barátnője fogyasztották is a drogot, valamint más kábítószereket is. A rendőrök a házkutatáskor ezeket, illetve több száz gram THC tartalmú kábítószert és közel 100 darab MDMA-t tartalmazó Megtorló nevű tablettát is lefoglaltak. A rendőrök letartóztatták a banda tagjait, az ügyészség pedig a kereskedőkkel szemben végrehajtandó szabadságvesztés és vagyonelkobzás, míg a fogyasztóval szemben pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Több százan táboroztak az erdőben. Közös kalandokban, új tapasztalatokban gazdag nyarat tudhatnak magukénak azok a felsős és középiskolás diákok, akik az idén a Zselic erdeiben táboroztak. A Somogyi Erdészeti Társaság beszámolója szerint ebben az esztendőben már 6-szor szerveztek erdei vándortábort, melyen 21 csoport, több mint 650 diák vett részt. A fiatalok a tábor ideje alatt 85 kilométert tettek meg, eközben pedig jártak az Erdőkháza látogatóközpontban, ellátogattak a Zselici Csillagparkba, a bőszénfai szarvasfarmra és még a Zselici csühögővel is utazhattak. Az erdei túrákon a gyerekek megismerték az erdő életközösségeit, megtanulták a tájékozódás alapjait térkép és iránytű segítségével, de a különféle applikációk használatát is elsajátíthatták. A SEFAK bejegyzése szerint a program jövőre is folytatódik. Az erdei vándortábor programot 10 évvel ezelőtt 2016-ban indította el az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztosi iroda és az Országos Erdészeti Egyesület. Mára országszerte 12 útvonalon az állami erdőgazdaságok munkatársai gondoskodnak arról, hogy a felső tagozatos és középiskolás fiatalok egy héten át valódi vándorok lehessenek. Közéleti műsorunk végén pedig sport. Előadások az Európai Sporthét alkalmából. Három előadással is csatlakozik az Európai Sporthéthez a Kasi. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola a Facebook oldalán tette közzé a szeptember 23-ai programot. Ezen a sportiskola szakemberei igyekeznek megosztani tudásukat és tapasztalataikat. Sitkei Marian gyógytornász a sportprevencióról és a rehabilitációról beszél a hallgatóságnak. Fekete Judit gyógytornász az SMR henger használatáról ad tájékoztatást, Fehér Iván erőléti edzőtől pedig azt tudhatják meg a résztvevők, hogy milyen szerepe van az utánpótlásban az erőléti edzésnek. A Pályán túl című előadás sorozatra sportolókat, edzőket és minden sport iránt érdeklődő kaposvárit várnak jövő szerdán 18 órától a Kaposvári Körcsarnokban.
0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Holnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet erőteljesebb felhőzet növekedés, és késő este több helyen is előfordulhat eső, zápor. Megélénkül a nyugati, délnyugati szél. Hajnalra 13 fokig hűlhet a levegő, majd délután 28 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston. Hey,

0: leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan.
1: Egyedül csak az ég szava bír rám, csak olyat, amit elbírok, bíz rám. Néha zűr van a mennyben, és el...

0: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Új autóbuszmenetrend, parkolás, kerékpárutak, ezek a leggyakrabban előkerülő témák a kaposvári beszélgetéseken. Szita Károly hétfőn kezdte meg hagyományos fórumsorozatát, melyen 12 kaposvári helyszínen találkozik a városlakókkal, hogy beszélgessenek a településről, az egyes városrészek lakóinak igényeiről, javaslatairól. A polgármester az első hét tapasztalatait összegezve arról beszélt rádiónknak, hogy városrészenként változnak a kérdések, más jelent problémát a családi házas övezetben, mint a lakótelepeken. Rámutatott, a leggyakrabban előkerülő témák az új autóbuszmenetrend, a parkolás, a járdák, a kerékpárutak és a fakivágások kérdése. A településvezető hozzátette, a kérdések, kérések értőfülekre találnak, a felvetett javaslatok egy része pedig beépül a város 2027-es költségvetésébe. 10. alkalommal tartanak biztonsághete rendezvénysorozatot országszerte. A Magyar Biztosítók Szövetsége és az Országos Rendőrfőkapitányság közös rendezvényéhez számos társszerv, például a katasztrófavédelem és a mentők is csatlakoztak, hogy a szeptember 14-e és 22-e között megrendezett akcióban megtanítsák a fiataloknak, miként előzhetik meg a bajt, és mit kell tenniük, ha mégis megtörténik. A kaposvári és környékbeli diákokhoz a Vörös Kereszt, a közút és a megyei kormányhivatal munkavédelmi szakemberei is ellátogattak, a gyerekek pedig interaktív kiállításokon, gyermekprogramokon, rendőrségi és katasztrófavédelmi bemutatókon tanulhattak a biztonságról. Az erdőtüzek, a vízvédelem és a dróntechnológia voltak a témái annak a találkozónak, amin magyar és horvát szakemberek osztották meg egymással tapasztalataikat. A SEFAK beszámolója szerint a szakmai megbeszélés középpontjában az erdőtüzek megelőzése és kezelése, az árvízvédelem, a vízgazdálkodás, valamint a korszerű technológiák alkalmazása állt. A kétnapos egyeztetésen a Somogyi Erdészeti Társaság vízgazdálkodási referense is részt vett. Katona Máté az erdőtüzekkel kapcsolatos tapasztalatokról tartott előadást. A tanácskozáson a résztvevők a gyakorlatban is alkalmazható közös megoldásokról egyeztettek, melynek a Dráva régió katasztrófa kezelése és a klímaváltozáshoz való adaptáció volt a célja. 800 ezer forintos adományt kapott a Kékmadár Alapítvány a Magyar Honvédségtől és a Mohu MOL hulladékgazdálkodási ZRT-től. A Honvédelmi Minisztérium a Facebook oldalán közölte, hogy az adomány alapja a Dunaszentbenedeki építkezésen dolgozó katonák felajánlása volt. A második Rákóczi Ferenc műszaki ezred katonái a Dunai fenékküszöb építésekor döntöttek úgy, hogy a munkálatok során összegyűlt palackok visszaváltási díját jótékony célra fordítják. A kezdeményezés mellé beállt a Mohu is. A vállalat gondoskodott a palackok elszállításáról, majd saját forrásból megduplázta az összegyűjtött támogatást.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet erőteljesebb felhőzet növekedés, és késő este több helyen is előfordulhat eső, zápor. Megélénkül a nyugati, délnyugati szél. Hajnalra 13 fokig hűlhet a levegő, majd délután 28 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Teljessé válik a régóta várt bringakör, megépül a bicikliút Kaposújlak és Kaposvár között. A munkagépek már felvonultak a területre, ahol megkezdődött a kerékpárút hiányzó, mintegy egy kilométeres szakaszának az építése. A munkálatokkal kapcsolatban Szita Károly polgármester azt mondta, három új kerékpárúttal bővül Kaposvár, az egyik a Kaposújlaki. Hozzátette, hogy a Kaposvárt Kaposújlakkal összekötő 1000 méteres útszakaszt a város saját pénzből, a város környéki alapból finanszírozza. A beruházással elérhetővé válik a Kassai völgy, valamint a Petőrketó, el lehet jutni Szennába, onnét pedig rá lehet csatlakozni a Zselici kerékpárútra. Egy hét múlva lesz a Kutatók éjszakája, az ország egyik legnagyobb tudományos programsorozata. Szeptember 25-én és 26-án Kaposváron is több helyszínen várják az érdeklődőket, előadásokkal, kísérletekkel és különleges élményekkel. A Digitális Tudásközpontban például élménytúrát tartanak. Az egyetemen, ahol ugyanekkor rendezik a Kán állattenyésztési napokat is, technológiai bemutatókkal és interaktív családi programokkal készülnek. A Kaposvári Kórház három helyszínre is szervez programokat, melyek mindegyikén a szív kerül a középpontba. A Kutatók éjszakájának eseményei ingyenesek, de néhol előzetes regisztráció szükséges. A kormány pontosan tisztában van a szociális ágazat helyzetével, pontosan ismeri annak problémáit, és tudja, hogy még egy 25%-os béremelés sem jelent érdemi és valós megoldást a szektorban, mondta Magyar Péter kormányfő pénteken, miután kiment a miniszterelnökség előtt tüntetőkhöz. A szociális ágazatban dolgozók azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak pénteken. A kormányfő a demonstrálókhoz szólva háláját fejezte ki a szociális ágazatban dolgozók munkájáért, és türelmet kért az ágazat munkavállalóitól.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet erőteljesebb felhőzet növekedés, és késő este több helyen is előfordulhat eső, zápor. Megélénkül a nyugati, délnyugati szél. Hajnalra 13 fokig hűlhet a levegő, majd délután 28 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Kaposvár többféle ösztöndíjprogrammal is támogatja fiataljait, mondta a Rádió Mostnak adott pénteki interjújában Szita Károly. A polgármester kiemelte, hogy a Burza Hungarika ösztöndíj a város legrégebbi támogatási formája, amire a tanulni szándékozó hátrányos szociális helyzetű helyi fiatalok pályázhatnak. A településvezető beszélt arról is, hogy Kaposvár széles ösztöndíjrendszert működtet, az általános iskolától az egyetemig, külön figyelmet fordítva a roma fiatalok tovább tanulására. Hozzátette, hogy a Kaposvár számít rád programban eddig több mint 100 millió forintot osztottak ki azoknak a hallgatóknak, akik hiány szakmákat sajátítanak el, és akik diplomájuk megszerzése után a városban maradnak. A jövő héttől folytatódik a múzeumi esték, a Riprónai Múzeum előadás sorozatának őszi programja a Mohácsi csata 500 évvel ezelőtti eseményeire emlékezve állt össze. Az első előadást szeptember 23-án szerdán tartják, akkor a nehéz páncélosokról hallhatnak beszámolót az érdeklődők. Ezt követően minden hónapban más szakember érkezik az eseményre. Szó lesz többek között a mohácsi síkon használt fegyverekről, de a mohácsi tömegsírok antropológiai titkait is megismerheti a hallgatóság. Az előadások ingyenesek, a további részletek pedig a múzeum honlapján olvashatók. November 30-áig megkapják az arra jogosultak az iskolakezdési támogatás második, 50 ezer forint értékű, utalvány formájában érkező részét, közölte a kormányszóvivő a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón Budapesten. Magyar Éva elmondta, az utalványokat jövő év március 15-éig lehet felhasználni iskolai felszerelésekre, ruházati cikkekre, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre, egyes digitális és műszaki cikkekre, továbbá fejlesztő játékokra. Hozzátette, az utalványt olyan címletekben kézbesíti a posta, hogy egyenlően lehessen megosztani a gyermeket felváltva gondozó szülők között.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet erőteljesebb felhőzetnövekedés, és késő este több helyen is előfordulhat eső, zápor. Megélénkül a nyugati-délnyugati szél. Hajnalra 13 fokig hűlhet a levegő, majd délután 28 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most. A

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Az oktatási hivatal bázisintézménye lett a kaposvári Munkácsi Mihály Gimnázium, számolt be róla a kaposvármost.hu. A bázisintézményi cím szakmai elismerést jelent, visszajelzést arról, hogy az intézményben jelen vannak olyan pedagógiai tapasztalatok, módszerek és jó gyakorlatok, amelyek más intézmények pedagógusok számára is értéket jelenthetnek. A Munkácsi bázisintézményként új szakmai lehetőséggel, egyben fontos felelősséggel gazdagodott. Ennek szellemében a következő időszakban szakmai programokkal, műhelyekkel, bemutatókkal és tudásmegosztó alkalmak szervezésével készülnek. Olyan alkalmakat teremtenek, ahol a pedagógusok a gyakorlatban is működő megoldásokat ismerhetnek meg. Állatvédelmi hetet tart október elején a Takács Gyula könyvtár. Az intézmény a közösségi oldalán tájékoztatott a rendezvényről, amit az Állatok Világnapja kapcsán hirdettek meg. A bejegyzés szerint október 2-án két állatos programmal is várják az érdeklődőket. Először kutyasulis bemutatón lehet részt venni, ezen Magyarország kutyafajtáiról és a felelős állattartásról beszélnek a szakemberek. A kutyás esemény után az egzotikus állatok kapnak főszerepet, a bemutató résztvevői a gyíkok, pókok, kígyók világával ismerkedhetnek és barátkozhatnak. 6 milliárd forint közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forint pedig fejlesztésekre jut abból a 9,5 milliárd forintból, melyet a gyermekvédelmi rendszerben kialakult krízis kezelésére fordít a kormány, közölte Magyar Éva a pénteki kormányzati sajtótájékoztatón. A kormányszóvivő azt mondta, új krízisellátás indul 80 gyerek számára, ide kerülnek átmenetileg azok a gyerekek, akik rendszeresen megszöknek vagy tartósan szökésben vannak, súlyos pszichés, magatartási vagy szerhasználati problémákkal küzdenek. Hozzátette, a kormány több szakemberrel és intenzívebb szakmai támogatással megerősít 15 speciális gyermekotthont, ahol 120 gyermek kaphat segítséget.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet erőteljesebb felhőzetnövekedés, és késő este több helyen is előfordulhat eső, zápor. Megélénkül a nyugati-délnyugati szél. Hajnalra 13 fokig hűlhet a levegő, majd délután 28 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: 1873, máshol már nincs maradásom. A bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest-Budát

szemben félve késett ébredés. Téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem ringvel.

frissítsen figyelmed. Bujakottól a pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorkén, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külség az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a fél.

0: nagy szeretet, csak szétszed.
1: A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.